0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ha Ibafára látogatunk, mindenképpen térjünk be a Pipa Múzeumba, mely 1968-ban nyitotta meg kapuit. A híres nyelvtörő is innen ered. Hangai Nádor 1864 és 1905 között volt Ibafa plébánosa, aki nagyon szeretett pipázni, így hívei egy nagyméretű fapipával ajándékozták meg, melyet Gerber Béla iparművész faragott számára. Ez természetesen a múzeumban is megtalálható. Az ibafaiak pedig azóta, vagyis 1934 óta gyűjtik a dohányzás történeti relikviákat. A híres nyelvtörőt pedig a plébános újságíró barátja, Roboz István vetette papírra, mely aztán annyira népszerű lett, hogy 1931-ben az operettet is meghódította.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Clark Ádám tér a Lánchíd építésével kapcsolatban a Főutca és a Várhegy között a hídépítési munkák felvonulási területeként keletkezett, majd a híd megnyitásával térré bővült. Először Lánchíd tér a neve, később az 1861-ben megnyílt Budai Népszínházról Népszínház, illetve az Alagútról Alagút tér volt az útbaigazító az ismert neve mellett. 1912-ben nyerte el a végleges nevét. Itt áll a Magyar Országutak 0 kilométert jelző szoborköve, és 1907-től van villamos járat a tér alatt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ismét napos idő várható. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni hazánk pozícióit, mondta a miniszterelnök. Párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Exkluzív interjút adott az M1-nek Magyar Péter miniszterelnök Párizsban az elmúlt két nap tárgyalásairól. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. Magyarország és Ukrajna teljes körű megállapodásra jutott a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Ezt már a közösségi oldalán írta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti az ukrán jogrendbe. A kormányfő hangsúlyozta, ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balogh János országos rendőrfőkapitányt is, írja az Index. Posvai Gábor belügyminiszter döntése alapján Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás rendőrezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz az új országos rendőrfőkapitány. Széles körű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Mint mondta, most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gumoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A repülés hazai történetében egyetlen időszakban az 1920-as években alkalmaztak menetrendszerű légiforgalomban hidroplánokat, más néven vízi repülőgépeket, amelyek képesek vízfelületen úszni, valamint arról felszállni és arra leszállni. Az Aero Express nevű hidroplán légitársaság kikötője 1923 tavaszán nyílt meg. A Duna feletti 15-20 perces sétarepülések minden délután, vasárnap egész nap indultak. A hidroplánok utasok mellett árut és postát, 1925-től pedig fővárosi lapokat is szállítottak. A járatok üzemeltetése gazdaságtalannak bizonyult, ezért a társaság 1926-ban befejezte tevékenységét. A hidroplán kikötő emlékét a Szabadsághíd déli budai hídfőjénél található tábla őrzi.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Epres kert eredetileg a Képzőművészeti Egyetem Mesteriskola szobrászati termékeinek volt az otthona. Nevét attól az elvadult eperfáslégettől kapta, melyet Strobl Alajos hozatott rendbe. Az Epres kertben állt a Józsefvárosi régi pesti barokk kálvária kápolna, kerek alaprajzú épülete, melyet 12 tengelyes árkád sor vesz körül, 10 lépcsőfokos, áttört kőkorlátos kétkarú feljárattal. Fent terasz, ezen állott a kálvária 7 alakos szoborcsoportja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi Lánchíd építésének legnagyobb előremozdítója Széchenyi István volt, aki a tervezés előtt legjobb barátjával, Andrássy Györggyel angliai tanulmányúton ismerkedett meg a kor hídépítési vívmányaival. A legnagyobb magyar találkozott a legnevesebb brit hídtervezővel, aki a kevés pilléres lánchíd típust ajánlotta neki. Az első állandó budapesti átkelő tervezőjének és kivitelezőjének pedig William Tierney Clarke-ot választották, aki korábban már felépített egy ilyet. Az Old Hammersmith Bridge volt a Temze folyó első függőhídja, és ennek szinte pontos másolata lett a Lánchíd. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ismét napos idő várható. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni hazánk pozícióit, mondta a miniszterelnök. Párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Exkluzív interjút adott az M1-nek Magyar Péter miniszterelnök Párizsban az elmúlt két nap tárgyalásairól. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. Magyarország és Ukrajna teljes körű megállapodásra jutott a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Ezt már a közösségi oldalán írta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti az ukrán jogrendbe. A kormányfő hangsúlyozta, ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balogh János országos rendőrfőkapitányt is, írja az Index. Posvai Gábor belügyminiszter döntése alapján Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás rendőrezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz az új országos rendőrfőkapitány. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Mint mondta, most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest valamikor a kupolák városa volt. A mai belvárosban és a környező kerületekben szinte minden sarokra jutott egy-egy palota, amely az előző századfordulós építészet stílusában kupolákkal, tornyokkal, tetődíszekkel próbált kitűnni az egyébként is látványos utcafrontból. Ezek a tornyok funkciót nem hordoztak, csak szépségükkel emelték a ház eleganciáját. Mára kevés maradt meg a tetődíszekből, egy részüket a II. Világháború harcai rongálták meg, a szocializmus éveiben pedig rendszeridegen díszelemként sokat elbontottak közülük. Társas házakká lettek a paloták, és a közös költségből a bádok kupolák helyreállítására kevésbé áldoznak a tulajdonosok. De ha a körúton vagy az Andrássy úton sétaközben kupolát látunk, az nem lövegtorony vagy harang helye, hanem egy díszesebb kor emléke.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Reggeli Express rovat mai vendége Simor Ágnes, a Flock Projekt Légszínházi Társulat társulatvezetője, rendezője. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, szeretettel köszöntök mindenkit!
1: Eco Flight, a Szabadság Tánca a Város Felett című előadásra hívjuk meg most a hallgatókat, amely június 4-én és 5-én érkezik a Flock Légszínházba. Én amikor elolvastam ezt az anyagot, akkor rengeteg kérdés jutott eszembe, hogy vajon mi volt először, a cirkusz, vagy az, hogy lehet szabadon szállni,

0: egy személyes indítatása, tehát onnan indul a dolog, hogy gyerekkoromtól kezdve a legmagasabb fáknak a tetejére másztam föl, és olvastam könyveket, vagy kúsztam, másztam mindenhova, és nagyon-nagyon szerettem magasban lenni alapvetően. De maga az előadás és maga a munka, az nálam mindig egy színházi munka. Tehát tulajdonképpen egy színházi, vagy a színház és a tánc határán levő történetből, vagy műfajból indulunk ki. És ez nagyon korán, tehát így az első munkáimban ilyen 20 évesen, amikor még csak éppen hogy csak kísérleteztem a levegőben levéssel, mert akkor is csináltunk olyan előadásokat, ahol valamilyen módon megjelent a levegő, vagy kapcsolódott a színházi előadásba ez az elem. 2013-ban volt módom Spanyolországban találkozni a vertikális tánccal. Ez világszerte szűk körben ismert, hiszen 20-30 társulat van, aki ezt szakmai szinten űzi a világban, hiszen ez egy nagyon nehéz és nehezen megszervezhető műfaj, hiszen 20-40 méteres házaknak az oldalán kifigyelte, tartózunk, forgunk, pörgünk, repkedünk, de igazából nálam hamarabb volt az, hogy egy olyan vízió, egy olyan mondandó valami, amit ki szeretnék fejezni, és igazából rengeteg olyan meselőadásom is volt korábban a Simorát Táncirkusszal, ahol egyszerűen a képzelet nem szabott határ, tehát hogy valahonnan onnan indult a dolog, hogy amikor van egy földi jelenet és a földön zajlik, de közben valami a levegőben is zajlik, teljesen mindegy, akár csillagok vagy bármi, akkor ez miért nem mozoghatna fönt a színpadon, nem pedig lent. Úgyhogy ahogy az embernek a képzelete szárnyal és azt gondolja, hogy lehet különböző szinteken létezni, vagy ahogy egy vásznat felfestünk és az egészet ki akarjuk tölteni, valahogy így ez a színpad egészének a kitöltéséről szól, és arról, hogy néha ezek a mondandók, mondanivalók is igényelték azt, hogy megjelenjenek különböző síkok, különböző értelmezési rétegek, különböző térbeli rétegek, fönt és lent, mélyen és magasan lenni. És hát az, hogy ez nyilván nem fordult volna elő, hogyha nekem nincs egy ilyen légi akrobatikus indítatásom, saját magam is szeretem megtapasztalni azt, hogy milyen a levegőben dolgozni. Úgyhogy így ugye miatt ezek az elképzelések színházilag magával a technikával egyre jobban összefortak. És így alakult ki az, hogy tulajdonképpen létrehozunk egy légszínházat, ami itthon egyedülállói már 10 éve működik, de maga a budapesti helyszín, mint egy állandó légszínházi tér, ahol vagyunk, ezt az utóbbi 2 évben sikerült megtalálni, ideig a világban, meg vidéken, az ország különböző pontjain repkedtünk, különböző helyek, folytatjuk is, de azért az, hogy Budapesten lesz egy állandó légszínházunk, azért nagyon nagy lépés számunkra.
1: Hiszen egy-egy ilyen előadáson ugye vannak vertikális táncosok, vannak színészek, zenészek, hiszen élő zene van, van fényfestés, tehát tényleg az összművészet, illetve az, hogy nagyon sok rétegű, ez itt is tetten érhető. Most a június 4-e és 5-ei előadás szerintem azért a története is érdekes, úgyhogy én kíváncsi vagyok, hogy miről fog szólni a darab.
0: Igen, ez azért érdekes, mert igazából a ökórepülésként fordíthatnánk magyarra az ökoflightot, tehát itt ez nem véletlenül jelöli meg ezt, hogy hogyan tudunk a természetre odafigyelni, ahhoz kapcsolódni. Amikor megszületett ennek az előadásnak a gondolata, amit most ugye második éve játszunk, de most van az az alkalom, hogy nem külföldön játszunk, hanem vissza tudjuk hozni Budapestre, úgyhogy ez egy különleges alkalom a nézőknek, hogy Budapesten megtekinthető. Amikor 5 évvel ezelőtt igazából megszületett az előadásnak a terve, akkor azt gondolom, hogy fizikailag egy nyomasztó dolog volt számunkra azt érzékelni, hogy milyen szintű szemetelés, hulladék és teménytelen felesleges anyag kerül kidobásra, így a fogyasztói társadalom által. És volt egy olyan pont, amikor valahogy ugye az egész társulatban, vagy mindannyian azt is éreztük, hogy ez zavar minket annyira, hogy ezzel akarunk valamit kezdeni. Tehát nagyon sokszor az alkotás abból születik meg, hogy van egy olyan társadalmi dolog, van valami, ami körülvesz minket, és ami nem hagy nyugodni egyszerűen. És összekapcsolódott itt egyfajta társadalmi tevékenység az alkotó munkával, mert hogy eldöntöttük, hogy mi az egész előadást teljesen újrahasznosított jelmezekből szeretnénk megvalósítani. És először egy szemétszedő kampányt indítottunk, tehát beszéltünk a társulaton belül, itt mindenki nagyon multifunkcionális, tehát van, aki repked a levegőben, de közben jelmezeket tervez, van, aki repked a levegőben, de közben marketinges szakember, vagy mindannyian ilyen sokféle módon kell önjáróak legyünk ahhoz, hogy egy ilyen független csapatot életben tartsunk. És ahogy átbeszéltük így a jelmezes csapattal, vagy a jelmez tervezővel, aki Brávai Zója ebben a társulatban, akkor meghatároztuk, hogy milyen típusú szemetekre van itt szükség, tehát, hogy

0: zöldséghálókra, kávékapszulákra, palackokra, ilyesmikre, és igazából ilyen kampányt indíthatunk, ahol ezeket gyűjtöttük, konkrétan felhívásokat hoztunk létre, és gyűjtöttünk szemetet, és ebből a szemétből állt össze az előadásnak egyébként a gyönyörű szép jelmeztára, ami messziről sem lehetne megmondani, hogy a szemétből készült, de ez nagyon is fontos számunkra, hiszen az egész tulajdonképpen ennek a feleslegességét fejezi ki, vagy azt is, hogy hát mi gyönyörű szépen ugrálunk, förgünk, forgunk ezekben a jelmezekben, de ezek mégiscsak olyan kupakok és kapszulák, amikben a körülöttünk levő élővilág nagyon sokszor fennakad, és hát ez egy határjáték, ahol mi azzal játszunk, hogy fönn vagyunk a levegőbe, és ezekkel röpködünk, de azért mutatunk azért egyszer egyfajta groteszk tükröt a társadalmunknak, hogy is van ez igazából, mi az, amire úgy érezzük, hogy oda kéne figyelni, ha már így össze szeretnénk kötni az eget és a földet, akkor hol van a problémák, amivel valamit lehetne kezdeni.
1: Hogy épül fel az előadás? Tehát amikor mondjuk a táncosok táncolnak, vertikálisan táncolnak, akkor az egy fő hangsúly, és az felhívja valamire a figyelmet, vagy amikor lent vannak a földön, vagy minden összefügg mindennel, és nincs az egyik fentebb vagy jobb helyzetben, mint a másik.
0: Színházi előadásként gondolok én erre, vagy legalábbis valamilyen határműfajként, tehát nyilván ez egy olyan fajta színházi élmény, ahol összekapcsolódnak ezek a dolgok. Nem csak díszítés a bábjelenet, nem csak díszítés az, hogy furcsa, groteszk bohócok ugrálnak lent a földön, és aztán átalakulnak, és kiderül, hogyha ilyen furcsa lények a földön mindenfélét csinálnak, és változnak, az néha hatással van más lényekre is. Tehát, hogy ezek mind összefüggnek egymással. Van, aki azt szokta mondani, hogy olyan, mintha egy koncertszínházra jönne, hiszen egy hétfős zenekar van azért itt, akik élőben zenélnek, és egy fantasztikus zenei koncertélmény. Van, aki a vizuális világra, amit Gregovci Gábor képzőművész valósít meg analóg technikával, ugye kézzel készített grafikákat vetít ki a falra, úgy értékeli, mint egy kézművészeti kiállítás, tehát hogy itt az egyes elemek fontos, hogy ugyanolyan színvonalon jöjjenek létre, de ezek nem egymás mellé festett panelek, hanem egy összefüggő világot tárnak föl, egymásba kapcsolódnak, úgyhogy nagyon meglepő, és mindig nagyon erős a nézőknek, amikor fölnézést fönn vagyunk a levegőben. Hál' Istennek, nagyon sokszor azt szokták mondani, hogy ők a földön ülnek, vagy fekszenek, és úgy néznek föl, de olyan, mintha velük történne. Tehát, hogy annyira átütő érzésre szoktak beszámolni, és ezt az ugrálást, ezt a szabadságérzetet, ez egyszerűen átveszi a néző. De mindez nem hatna úgy rá, hogyha ezek cirkuszi trükkök lennének. Tehát, hogy engem az a része, nagyon komoly trükköket csinálunk, nyilván három irányba szaltózunk, önmagában nem érdekelne. Tehát, hogy önmagában ez az a technika, amire szükség van, de a lényege az, hogy amikor ugrunk a levegőbe, akkor mi táncosok egymás lélegzetét is érezzük, és az egész együtt éljen. Létezzen az idő számára.
1: Ezt pedig most bárki megnézheti, június 4-én és 5-én a Flock Légszínházban Budapesten, de egyébként minden részletes információt a theflockprojekt.hu weboldalon megtalálnak, és én kívánom, hogy teltház legyen, és mindig nagyon sokan látogassanak el, amikor előadás van.
0: Nagyon szépen köszönjük, és szeretettel várunk mindenkit.
1: Az elmúlt percekben Simor Ágnest hallhatták, a Flock Projekt Légszínházi Társulat vezetőjét és rendezőjét.

Most pedig érkezem még néhány programajánlat. Csütörtöktől vasárnapig 15. alkalommal várja a látogatókat a Rozália borpiknik a Városligetben, ahol a nyárindító hangulat, a könnyed borok és a ráérős piknikezés kerül a középpontba. A fesztiválon a több száz rozé, fehérbor, prosecco és pezsgő között mindenki megtalálhatja a kedvencét. A gasztronómiai kínálatban magyaros fogások újra gondolt változatai, mexikói ízek, balkáni specialitások és street food különlegességek várják a vendégeket. A programokat élő zenék is színesítik. Fellép többek között Hangárcsi Márton, de lesz lendületes rockabilly koncert is, illetve a The Riverside Soul pedig a 40-es évek bluegrass világát idézi meg. Mindeközben családi programok, kutyás események és népszerű borjóga is várja az érteklődőket. Illetve nagyszabású nyárindító koncerttel érkezik szombaton a Margit szigeti szabadtéri színpadra Szulák Andrea. Az Élet az Úr című gála est a népszerű előadó művész több évtizedes pályafutásának legemlékezetesebb dalait és színpadi sikereit idézi meg egyetlen produkcióban. Szulák Andrea neve hosszú ideje összefort a magyar musical, jazz és pop élettel. Karrierje során számtalan műfajban bizonyított. Ezúttal a legendás stúdió 11 ensemble kíséri majd, amely 1963 óta a hazai jazz élet egyik legismertebb formációja. Az est sztárvendégei között olyan előadók szerepelnek, mint Karamell, Berép Tamás és Wolf Kati. A közös produkciók mellett Szulák Andrea a legismertebb slágerei, musical részletek, valamint hazai és nemzetközi szerzők dalai is felcsendülnek majd. Bárhova is látogassanak, én nagyon jó szórakozást kívánok hozzá!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ismét napos idő várható. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni hazánk pozícióit, mondta a miniszterelnök. Párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Exkluzív interjút adott az M1-nek Magyar Péter miniszterelnök Párizsban az elmúlt két nap tárgyalásairól. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. Magyarország és Ukrajna teljes körű megállapodásra jutott a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Ezt már a közösségi oldalán írta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti az ukrán jogrendbe. A kormányfő hangsúlyozta, ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balog János országos rendőrfőkapitányt is, írja az Index. Posvai Gábor belügyminiszter döntése alapján Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás rendőrezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz az új országos rendőrfőkapitány. Széles körű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Mint mondta, most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo. Budapest belvárosában van egy hely, ahol néhány percre egész biztos megkérdőjeleződik az ember valóságérzékelése. A stúdióban Blénesi Ágnes Gréta, az Illúziók Múzeuma igazgatója. Szervusz Gréta, szeretettel köszöntelek.
2: Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Ha az ember arra gondol, hogy valami illúzió, akkor azonnal filozófiai mélységekbe jut, hiszen felmerül a kérdés, hogy mi a valóság? Tehát valóban azt látjuk, ami ott van? Tehát valami ilyesmi volt a koncepció annak idején az Illúziók Múzeuma létrehozásánál?
2: Erre szoktuk mi mindig azt mondani, hogy a valóság csupán egy illúzió. A koncepció egyébként nem is inkább az illúzióknak a világára épült. Talán ez a brandet legjobban megfogalmazó elnevezés lett, ha mondhatom így. Inkább az volt, hogy az illúzióknak köszönhetően hozzuk kicsit közelebb a különböző tanulmányokat, tudásokat, mert talán ezzel hamarabb elérünk embereket, hogyha egy picit játékosabb formában próbálunk meg tudást átadni. Manapság, amikor jönnek hozzánk, akkor mindenki, amikor bejön, próbálja először a falat megfogni, megkapjuk mi is, hogy akkor az, hogy ti itt álltok, az is csak egy illúzió. Szeretnek ezzel játszani, aztán a tálat végére kiderül, hogy valóban az Illúziók Múzeumában járnak, és valóban semmi sem az, aminek látszik. Forognak a falak, eltolódnak a terek, de érdemes bent mindig egy picit megállni, és talán arra gondolni, hogy amit látunk, az tényleg a valóság-e.
1: Uh-huh. És akkor ezt tovább viszi az ember a hétköznapok során is ezt a gondolatot, hogy vajon minden úgy van, ahogyan látja, és ez jó, mert akkor akár megkérdőjelezi saját vélekedését is, az pedig sosem árt, nem? Hogyha az embernek vannak bizonyos kétségei.
2: Abszolút, egyet is értünk ebben. A legjobb példánk erre egyébként van egy olyan nyomtatott illúziónk, amire, hogyha ránézünk, akkor csak nagyon sok zajt látunk, különböző képek egy montásként állnak össze, és mindig hátrébb kell lépni legalább 3 lépést, és akkor egyébként Einsteinnek a feje rajzolódik ki, és talán a legelső döbbenet a látogatók arcán ott szokott látszódni, hogy wow. És ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy érdemes a dolgokat is így vizsgálni, hogy amikor egy nagyon nagy kavalkádot látunk, akár egy montást, akkor próbáljunk meg 3 lépést hátrébb lépni, és nézzük meg ebből a perspektívából. A múzeum több részén is vannak egyébként olyan kiállítási tárgyaink, amik mindig egy picit felszólítanak arra, hogy lépjünk egy kicsit hátrébb, és próbáljuk meg más szemszögből megvizsgálni a dolgokat. Sokan csak rohannak, és talán ezt is össze lehet hasonlítani, hogy maga a körülöttünk zajló világ, és ez a 400 négyzetméter mennyire jól lemakettezi a különböző élethelyzeteinket. Azt szoktuk mondani, hogy aki 20 perc alatt végigmegy a múzeumon, az biztos, hogy csal. És egyébként nézzük meg, hogyha 20 perc alatt A-ból B-be eljutunk, akkor mennyi mindent veszünk észre, akár abból, ami körülöttünk zajlik, nagyjából semmit. És hogyha visszagondolunk rá, hogy mi történt ebben a 20 percben, ameddig mondjuk én ideértem, én tudom, hogy megnéztem nagyon sok felesleges videót az interneten, de nem tudom, hogy hol zöldelnek a fák, milyen autó ment el mellettem, voltak-e fiatal szerelmes párok, elejtette valaki egy gombóc fagylaltot. Próbáljuk egy picit afelé vinni a tárlatunkat, és arra ösztönözni a hozzánk látogatókat, hogy álljanak meg, csendesedjenek el, vagy éppen legyenek nagyon hangosak, mert abszolút teret adunk annak, hogy ismét gyermekek legyünk, és engedjük el azt, amit hiszünk, vagy feltételezünk, és vizsgáljunk, nézzünk, és utána hozunk egy döntést, vagy egy ítéletet arról, amit látunk.
1: Amit elmondtál, az mind-mind a hétköznapi életben is remekül alkalmazható, sőt, hát kifejezett mélységeket mutat meg. Tehát, hogyha az ember ebből kap egy kis szeletet az illúziók által, az Illúziók Múzeumában, akkor azt hiszem, hogy talán még az élet is könnyebb lehet.
2: Igen, másik vicces szituáció egyébként, és remélem, hogy bárki, aki magára ismer, az csak egy jót mosolyog ezen, hogyha valaki feldúlt lelki állapotban jön hozzánk, és a nagyon kedves kollégáink vannak, akiknek bevett szokásuk, hogy nem is az, hogy poénnal próbálják meg leütni, hanem amellett, hogy mindenkinek meghagyják a teret a dühöngésre, egy picit olyan játékra hívni, ami után nagyjából a tálat felénél, de a végére biztosan el is felejti, hogy ő azon aggodalmaskodott, hogy hova tette a pénztárcáját, lezárta-e az autót, indított-e parkolást, és szeretnénk, hogyha egy picit ez a nyugalom szigete is lenne, amellett, hogy rengeteg impulzus ér bent minket, de az alatt a nagyjából 60 perc alatt, amennyi időt a tálat az igénybe vesz ahhoz, hogy mindent megtekinthessünk és kipróbáljuk, kiszakadjunk abszolút a problémákból, a gondokból, és elinduljanak olyan gondolatok, amik tovább kísérnek minket, akár egy hazaúton, későbbi beszélgetésen, rengeteg visszatérő vendégünk van, el szoktunk csípni olyan beszélgetéseket, hogy én már próbáltam, el se fogod hinni, tényleg nem hiszik el.
1: A valóságot tehát kívül hagyjuk, bent pedig egy egészen másfajta valóság fogad, amit meg lehet kérdőjelezni.
2: Abszolút. És kérjük is a hozzánk látogatókat, hogy kérdőjelezzék meg, próbálják ki, érjenek hozzá, nézzék meg, mi történik akkor, hogyha egy spirál megy körbe, majd 30 másodperc múlva a tenyerembe nézek. Mozog minden.
1: Köszönöm szépen, Gréta. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Blénesi Ágnes, Gréta, az Illúziók Múzeuma igazgatója itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, vendégem Blénesi Ágnes Gréta, az Illúziók Múzeuma igazgatója. Ugye Budapest belvárosában vár minket az Illúziók tárháza, és az a gondolat is felmerült bennem, hogy vajon mennyire hihetünk az érzékeinknek, mert ugye valahol ez is megkérdőjeleződik, vagy zárójelbe tehető.
1: Hihetünk nekik, csak nem mindegy, hogy mikor melyiket használjuk. Ha megállunk egy képnél, ugye a szemünket akarjuk egyből használni. Ha megállunk egy olyan kiállítási tárgynál, amihez hozzá lehet élni, ott ugye a tapintás, az érzékelés. Általában ezt szoktuk kérni, hogy először mindenki hagyatkozzon a megérzéseire és innen a tapasztalásaira. Na de mi történik akkor, hogyha egy másik szögből kezdem el vizsgálni? Nálunk ugye a legtöbb illúzió az optikai illúzió, tehát így a szemünkre kell hagyatkozni. Igyekeztünk olyan elemeket is beletenni, ami esetleg megváltozott képességű látogatóink számára is elérhető. Alapvetően mi a szemet használjuk és az érzékelést. De van például egy örvénylő alagutunk, ahol hagyatkozhatunk mi a szemre, de nem fogjuk tudni nyitva tartani. Igen, ez például az egyik legnagyobb csel, amikor bemegyünk egy alagútba, és azt gondoljuk, hogy mi biztosan végig fogunk tudni rajta sétálni. Aztán elindul a kör, és rájövünk, hogy nem, a szemünket se tudjuk. Ott már olyan ugye az, hogy elborulok, nem borulok, az egyensúlyérzék. És ami nagyon érdekes, hogy mennyire más látnak például gyerekek, és mennyire más látnak felnőttek. Vannak olyan kiállítási darabjaink, amire, hogyha először ránézünk, akkor észre sem vesszük benne a trükköt, hogy az hogyan működhet. A gyermekek egyből vizsgálódnak. Nagyon érdekes azt is megfigyelni, hogy ők olyan formákat is megfigyelnek benne, amit még mi sem tudunk, hogy azok ott vannak. Akár hogyha az épület illúzióra gondolok, ahogy magáról erről a kiállítási részünkről azt érdemes tudni, hogy a földre le van makettezve egy épület, és hogyha ráfekszünk, akkor egy 45 fokot bezáró tükördőlés szögének köszönhetően a fotókon úgy látszódik, mintha mi a falon sétálnánk. Általában leülnek, hátradőlnek, és a gyerekek elkezdenek mozogni. Ők tudni akarják, beleviszik az összes elképzelésüket. Van néhány összekapcsolódás például a pókemberre, hogy akkor ők is tudnak, sokkal szabadabban használják a tereket. Ugyanez igaz például a Gravity szobánkra. Ott is megállnak, és akkor akik még ismerik és tudják, vagy már ismerik és tudják Michael Jackson ikonikus mozdulatát, előszeretettel alkalmazzák. De például a gyerekek, vagy inkább már a szépkorúak elkezdenek vizsgálódni, hogy ez hogyan lehet. Talán ezért is érdekes, és a kérdésre visszatérve mi alapvetően a szemre hagyatkozunk, de minden érzékszerve igyekszünk hatással lenni.
0: Aha, az előbb érdekes párhuzamot mondtál a gyerekek és a szépkorúak között, tehát hogy akkor valamennyire hasonlóképpen viszonyulnak az illúziókhoz, vagy a különleges látványvilághoz?
1: Igen, valaki még gyerek, és valaki már gyerek.
0: De jó.
1: Aha. Ami még egy érdekes megfigyelés, az az, hogy külföldről érkező látogatók. Többször kapunk arra visszajelzést, hogy esetleg hangosabbak. És volt egy nagyon érdekes pszichológiai beszélgetésünk, és az, aki tartotta ezt az előadást, ő neki egyébként a vérvonalában olasz temperamentum elég erősen megmutatkozik, és ő mondta, hogy azért, mert ők tényleg tudnak újra gyerekek lenni. És nem ijednek meg például attól, hogyha fel kell állni egy végtelen kútra, akkor mi történik, és esetleg a közeg engem kinevet. Talán ez a párhuzam, akik még nem ismerik a félelmet, meg vannak azok, akik már úgy vannak vele, hogy elém az oroszlánt is. Ők a legszabadabb közönségünk.
0: És mit gondolsz, hogy a higgadt, józan, racionális, két lábbal a földön járó felnőttekre hogyan hat ez a kiállítás, ami azért valahol a világukat egy kicsit kifordítja?
1: Talán a második termünkig közömbösen. Aztán ők azok, akik a tálat végén megkérdezik, hogy vissza lehet-e menni a kiállítás elejére. Amikor először voltam az Illúziók Múzeumában, akkor bennem is voltak kételyek, hogy hogyan lehetne azt megmagyarázni meg nem már, hogy ránézek egy képre, és akkor nem tudom megszámolni, hogy hány fekete pötty van rajta. Kiderült, hogy egy darab fekete pötty sem volt a képen, és utána elkezdtem én is gondolkozni, hogy mi történik, hogy történik. Nagyon-nagyon át tudja az ember szellemiségét változtatni, és lehet, hogy ezek ilyen teatrális szavak, hogy pont az ilyen nagyon racionális embereknek, hogy nehogy már 400 négyzetméter után én azt mondjam, hogy és de. Tehát, hogyha valaki enged egy picit ennek a nevezzük csábításnak, vagy mutat egyfajta nyitottságot, akkor egyébként el lehet érni ezeket a kérdőjeleket, utána már teljesen másképp viszonyulnak egy bűvészhez, teljesen másképp néznek meg egy mentalista sót, mert mindenki próbálja megfejteni. És talán ez a keresgélés, ami utána a legcsodálatosabb az egészben.
0: Köszönöm szépen. Blénesi Ágnes Gréta a vendégem, az Illúziók Múzeuma igazgatója. Jövünk mindjárt vissza.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ismét napos idő várható. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni hazánk pozícióit, mondta a miniszterelnök. Párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Exkluzív interjút adott az M1-nek Magyar Péter miniszterelnök Párizsban az elmúlt két nap tárgyalásairól. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. Magyarország és Ukrajna teljes körű megállapodásra jutott a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Ezt már a közösségi oldalán írta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti az ukrán jogrendbe. A kormányfő hangsúlyozta, ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban.

0: feszültséget, holott ez egy rendkívül fontos része egy embernek, meg egy ember missziójának.
1: Igen.
0: Gyűlölöd ezt a szót, hogy misszió?
1: Nem, szerintem ez egy fontos szó.
0: Csak hogy sokan azt hiszik, hogy ezt teljesíted, és amikor bíznak, igen, ez a jó kérdés, hogy amikor bíznak benned ennyien, az teher vagy energia?
1: Nekem energia. Lehet, hogy valakinek teher, mások vagyunk, mindenki más, de nekem energia. Én érzem ebben a meghívást arra, hogy valamit tegyek azokért, akik hallgatnak rám, vagy akik olvasnak, vagy akik követnek. És nem arckrémeket reklámozok, bár az sem ördögtől való, természetesen, de csak hogy én azért üzeneteket szeretnék eljuttatni, amennyire lehetséges, fontos üzeneteket.
0: Amit én nagyon szépen köszönök, hogy egy részét hallhattam, másrészt ugye Kovács Krisztián szerepét átvéve június 13-a szombat 16 óra Vörösmarty tér 61-es stand, mert hogy vendégünk Hodász András segít majd dedikálásban és beszélgetésben. Új könyve? Mit mondjak, ígérjem meg, hogy még ebből lesz sok első könyv?
1: Én most bízom benne, hogy lesz.
0: Uram, te mindent tudsz, ez a címe, és kettő, Uram, te mindent tudsz, 2.0 lesz kettő. Majd.
1: Uram, te azt is tudod, hogy lesz te.
0: Jó! Ez nagyon
1: van bennem
0: jó.
1: Van bennem néhány könyv ötlet, akár más jellegű, más műfajú, akár önismereti, akár segítő jellegű könyv, de annak nagyon örülök, hogy az első igazi saját magam által írt könyv, az Uram, te mindent tudsz, ez a saját önéletírásom, és ezzel debütálhatok ilyen értelemben a könyvpiacon.
0: Azért kívánok sok sikert, mégiscsak egy könyvről, egy fogyasztható dologról van szó, meg sok olyan olvasót, aki akárhonnan jött, és tényleg nem ejtem ki az árkokat, de hogy ez tényleg egy átolvasható árok legyen, például az Uram, te mindent tudsz segítségével. Én rengeteget gondolkodtam, hogy Csillagok háborúja legyen-e, vagy Beethoven, most arra hallgattam, hogy Beethoven második D-dur szimfóniájának harmadik tétele, ami egy jó hátradőlős. Kívánok minden jót, kisütött a nap, csak szólok, hogy elmentek a felhők ma reggel, és akkor azt értelmezze mindenki úgy, ahogy szeret. A beszélgetés pedig fönt lesz Spotify-on, OS Krisztiánnak is üzenem most akkor innen, és nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, és nem kérdeztem meg, hogy történt-e bármi április 12-e óta, ezért a saját vállamat veregetem meg itt, de hát nyilván lesz majd, aki ezt megkérdezi. Még egyszer nagyon szépen köszönöm. Szervusz!
1: Én is köszönöm. Szervusz, minden jót!
0: Szervusz, minden jót!

Klasszik Rádió 92. június 4-én, egy csütörtökön, a Nemzeti Összetartozás napján, egyébként pedig búcsú névnapon, meg vannak még érdekes névnapok, és sok-sok érdekes születésnap, de a legfontosabb, hogy gondolkodunk ezen a napon is, hogy milyen jó, hogy elmentek a felhők, és itt van a napsütés, hogy mennyire nem jó, hogy azért hiányzik rengeteg eső, aminek májusban le kellett volna esnie, hogy milyen jó, hogy lesz ünnepi könyvhét, és hogy beszélgethettem Kovács Krisztiánnal az Agavétól, és beszélgethettem Hodász Andrással új könyvéről, vagy könyvéről, első könyvéről, Uram, te mindent tudsz címmel, és hogy milyen jó, hogy amikor én rákérdeztem a múlt és a jelen kapcsolatára mindkettőjüknél, akkor nagyon jó válaszokat adtak, és a múlt egyik kapcsolata, egyik vonulata, vagy része a vájkálódás, és ennek a szónak van egy jó értelme, gondoljanak csak a régészetre, ők a kis kalapácsaikkal meg söprűikkel. Nos, lesz a régészet napja a Budapesti Történeti Múzeum, a Vármúzeumába, úgyhogy érdemes a Szent György térre menni szombaton szinte egész nap, mert nem csak előadások vannak a bronzkori elitről, meg az eraviszkusz női divatról, ha tudnám mit jelent, de az biztos, hogy az a kelta és a római környékén kell keresni, és Kelemen Zsófia Zsuzsanna régész majd elmagyarázza, hogy mikor is, de lesz műtárgy digitalizálás, úgyhogy egy régészeti tárgy 3D fotózás és annak megjelenítése, tárlatvezetés, sok-sok érdekes előadáson, Gepida hadi kultúra, ha már beszélgettünk egy picikét harcművészetről, és hát a gazdasággal is ismertessük meg a gyerekeket, úgyhogy kísérletek az autonóm pénzverésre a középkori Magyarországon, de lesz merengő, középkori játékok, állatcsont, simogató, és ez jót jelent, meg a restaurátor műhely is, úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy irány a Budapesti Történeti Múzeum, a Vármúzeum, ma szombaton.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Ami sajnos egyben azt is jelenti, hogy lassan búcsúzik önöktől június 4-én a csütörtökön a Nyitány, pedig milyen jó volt összehozni a történelmet a jövővel, meg a jelennel, Kovács Krisztián könyve a Fény magányossága kapcsán, aztán maradva ugyanannál a kiadónál beszélgetni Hodász Andrással új könyvéről, az Uram, te mindent tudszról, ami nyilván sok-sok jövő, sok-sok rögzült dolog és sok-sok változás bennünk, és milyen jó, hogy elmondhatom, mert majdnem elfelejtett, hogy tessék még gyorsan velünk játszani, hogyha érdekli önöket. 5 jegy a Magyar Színházba, régi nevén a Pesti Magyar Színházba, az 1001 éjszaka látható majd szombaton egy 5 fős társaságnak. Hogyha jól tudják a választ a következő kérdésre, nagyon könnyű lesz. Hogyan idézhető meg a Ginát, ha már 1001 éjszaka meséről van szó? Szóval akkor vagy meg kell dörzsölni a csodalámpát, vagy átfesteni a csodalámpát, vagy elásni a csodalámpát. Ha önök tudják velem ellentétben, dehogy is, a helyes választ, akkor írjanak este 7-ig a játék@klasszikradio.hu e-mail címre, és a szerencse kegyeltjét majd értesítjük, hogy ki az, aki mehet a Magyar Színházba, illetve mely osztályoknak a figyelmét kell fölhívni, minden osztály figyelmét föl kell hívni, hogy zajlik ugye a Magyar Színházban ez a bizonyos pályázat, az Ország Iskolája 2026, tessék jobbnál jobb videókat készíteni, tényleg több beszám, mert egy iskola is többet készíthet magáról, az osztályról, a büféről, én mindig mondom a konyhás néniket, vagy a takarító néniket, vagy egy jó tornatanárt, vagy hogy a skacok mit szeretnek a legjobban. Tehát az Ország Iskolája 2026 a Magyar Színház weboldalán, ezek jó történetek, és jó történetek nálunk is vannak, következzék tehát egy-egy egyébként irigyel genetikustól, legalábbis ez az eredeti tulajdonsága a mai idézetünk szerzőjének, akit azért választottunk ki, mert tud valamit a mindfulnessről, a tudatos jelenlétről, a neve Mathieu Ricard, és a Dalai Láma mellett dolgozik egyébként francia tolmácsként. Azt mondta, hogy a belső szabadság révén ízlelhetjük meg a pillanat ragyogó egyszerűségét a jelenben, ahol nincs helye a múltnak, és nem nyomaszt minket a jövő. Na ugye, hogy összehoztam minden idősíkot, vagy összekevertem. Holnap reggel majd Szerémi Nóra tisztázza a dolgokat, reggel 7-től itt a Klasszik Nyitányban. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót, viszont hallásra!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Egy grandiózus nyitókoncert a Margit Szigeti Színházban. Balázs Jánossal, Bácsi Schwarz Zoltánnal és a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral. Liszt, Bruch és Brahms kiváló előadókkal egy csodálatos arénában. Június 4-én. MargitSzigetiSzínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos, de szeles idő lesz. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Tóba fulladt egy fiatal helyő keresztesnél. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap felidézi az 1920. június 4-i trianoni békediktátumot, amelynek aláírásával Magyarország elveszítette történelmi területe kétharmadát és több millió magyar került az ország határon túlra. Magyar Péter kormányfő külön köszöntve a kárpátaljai magyarokat, azt írta a közösségi oldalán, hogy Isten áldjon minden magyart a Nemzeti Összetartozás napján. Megegyezett a kárpátaljai magyarok jogairól Budapest és Kijev, jelentette be még tegnap Magyar Péter miniszterelnök. Ukrajna a többi között megígérte a nemzetiségi oktatás biztosítását, a magyar szimbólumok szabad iskolai használatát és az anyanyelvi érettségi, illetve felvételi lehetőségét. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Ezt a ciprusi Soros elnökség jelentette be, miután megszűnt a folyamatot két éve akadályozó magyar vétó. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Az ukrán városok elleni orosz légitámadások azt bizonyítják, hogy Moszkva továbbra sem akar békét, jelentette ki a NATO főtitkár Kijevben. Márk Rutte hangsúlyozta, hogy egyre hatékonyabbak az Oroszország elleni ukrán válaszcsapások a nyugati támogatásoknak köszönhetően. Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünet végrehajtásáról. Az egyesség egyetlen feltétele, hogy a síta Hezbollah szüntesse be a harcot és fegyveresei vonuljanak vissza a Litáni folyótól északra fekvő területre. A két ország Washingtonban amerikai közvetítéssel dolgozta ki a megállapodást. A legjobb szigetfesztiválos fotóiból nyílt emlékkiállítás a tavaly elhunyt Benkő Imre fotográfus tiszteletére. A Kossuth Balázs Béla és World Press fotódíjas művész több mint 30 éven át fotózta a rendezvényt. A közönség első alkalommal láthat válogatást a különleges képekből a fővárosi Dugattyús kulturális térben. A június közepéig látható tárlat nyáron kibővített formában a szigetfesztiválon is látható lesz. Halálos vízibaleset történt a helyőkeresztúri debreceni tavon. Kedden egy vízibicikliző társaság egyik tagja vízbe fulladt, miután a jármű elsüllyedt alattuk. A három fiatal fiú közül kettő ki tudott úszni a 60-70 méterre lévő partra, harmadik társuk viszont eltűnt a vízben. Holttestét másnap találták meg a mentőbúvárok. Mint kiderült, egyikük sem viselt mentőmellényt, és a vízibicikli műszaki állapota sem volt megfelelő. Az ország nagy részén napos, gomoly felhős idő várható, csak keleten, észak-keleten lehetnek még záporok, zivatarok. Néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az aranysos gyógyszertár volt az első gyógyszertár Budán. A törökök kiűzése után 1687-ben a mai dísztér 1 alatt alapította Bőzinger Ferenc Ignác. Ő később egy másik gyógyszertárat is nyitott a Vízivárosban, ez Fekete Medveként lett ismert. Az aranysas kezdetben az arany egyszarvúhoz nevet viselte, és mivel a városi címet is megkapta, cégtábláján megjelenhetett Buda címere is. Többször átköltöztették. A mai Tárnok utca helyére 1922-ben került. Az eredeti állapotban helyreállított helyiségeiben nyílt meg az Aranysas Patika Múzeum, aminek állandó kiállítása a gyógyszerészet a reneszánsz és a barokk korában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszikusok könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Árpád híd átadásakor csupán 13 méter széles volt, de a forgalmának növekedésével szükségessé vált a bővítése. A szélesítést úgy oldották meg, hogy az eredeti, középső útpálya mellé két oldalt gyakorlatilag két új hidat építettek, amivel közel a kétszeresére növekedett a pálya. Mivel a pilléreket előreláthatóan a jelenlegi, teljes szélességűre alakították ki, így nem volt nehéz összekapcsolni az építményeket. A középső, azaz régi hídon zajlik a villamos forgalom, míg a két szélsőn a gépjármű, illetve a bicikli és gyalogos forgalom halad. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Testnevelési Egyetem intézményt Klebelsberg Kuno kultuszminiszter fáradozása nyomán 1925-ben Magyar Királyi Testnevelési Főiskola néven nyitották meg. Majd 1945-től Magyar Testnevelési Főiskola néven működött tovább. 1975-ben az úgynevezett tudományegyetemek csoportjába sorolták, így egyetemi rangú intézménnyé vált. 1989-től a Magyar Testnevelési Egyetem elnevezést viselte. 2000 januárjától a Semmelweis Egyetem testnevelési és sporttudományi karaként működik. 2014. szeptember 1-ével a testnevelési és sporttudományi kar kivált a Semmelweis Egyetemből, és önálló intézményként testnevelési egyetem néven működik tovább. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Kijev, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Ukrajna a többi között megígérte a nemzetiségi oktatás biztosítását, a magyar szimbólumok szabad iskolai használatát és az anyanyelvi érettségi, illetve felvételi lehetőségét. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Ezt a ciprusi Soros uniós elnökség jelentette be, miután megszűnt a folyamatot két éve akadályozó magyar vétó. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről tegnap sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Több kórházat is bevonnak az akut pszichiátriai ellátásba, hogy csökkentsék a Nyírőgyula kórház terheit, közölte tegnap az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt egyúttal bejelentette, hogy pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára. A mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, valamint az akut és a gyermekpszichiátriai ellátások megerősítését, biztonságossá tételét miniszteri biztos is segíteni fogja. Éves szinten nőtt a márciusi rekordhoz viszonyítva, viszont enyhén csökkent a boltok forgalma áprilisban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a kiskereskedelem csaknem 3,5%-kal bővült 2025 áprilisához képest. A növekedést elsősorban az üzemanyagértékesítés, a gyógyszer és illatszer, valamint az élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma okozta. Kevesebb bevétele volt ugyanakkor az italt és dohányárut, valamint a használt cikkeket kínáló üzleteknek. Szombaton tartják a szecesszió világnapi programokat a Városligeti Fasori Rád György villában. Az Iparművészeti Múzeum fesztiválja idén a nőket állítja középpontba. Az előadásokon mások mellett Undi Mariska, Zsolnai Júlia és Teréz művészete. Csak úgy megismerhető, mint a kor nőábrázolása építészete. A workshopokon díszes mintázatú hűtőmágnest és piperetáskát készíthetnek az érdeklődők. A városi sétákon pedig a századfordulós pesti utcák, házak és történetek kerülnek terítékre. Az ország nagy részén napos, gomoly felhős az idő, csak keleten, észak-keleten lehetnek még záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Voltak időszakok, amikor egy-egy kávéház különös jelentőséget kapott az akkori magyar szellemi életben. Ilyen volt az 1880-as években a Pannónia kávéház. Ide jártak az Operaház és a Nemzeti Színház művészei, Újházi Ede, Audrey Lehel és Paulai Ede. Itt rendezték évente az elhíresült színészbőrzéket is, Virágvasárnaptól Nagypéntekig. Meg annyi színész sors dőlt itt el, ugyanis itt találkozott az akkori Magyarország valamennyi színi direktora és intendánsa. A kávéházi asztalok mellett olyan szerződések köttettek, melyek az egész ország színházi életét meghatározták.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A budavári palota Mária Terézia szárnyában, az egykori trónteremben, ahol most 15-16. Századi szárnyasoltárok láthatók, 1800. március 8-án József Haydn a Teremtés című oratóriuma köszöntötte József Nádor születésnapját. Ezt az eseményt idézi fel a 2010-ben az esemény 210. évfordulója alkalmából leleplezett emléktábla a budavári palota C épületén. 1960-ban Haydn emlékművet létesítettek a Horváth kertben a zeneszerző budavári látogatásának emlékére. Ekkor a terület a Haydn Park nevet kapta, ám az elnevezés nem tudott gyökeret verni, továbbra is Horváth kertként emlegette mindenki. A mai Alkotás utca elnevezése a Schöpfung, azaz teremtés szó korábbi fordítása, szintén az esemény emlékét őrzi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az ELTÉ-t kezdetben Nagyszombati Jezsuita Egyetemnek, 1769-től Királyi Magyar Tudományegyetemnek, újabb áthelyezése után Pesti Királyi Tudományegyetemnek, 1873-tól 1921-ig Budapesti Tudományegyetemnek, 1921-től Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetemnek nevezték. Eötvös Loránd fizikus, politikus nevét 1950. szeptember 15-e óta viseli. Jelenleg 8 karral működik, és mintegy 28 ezer hallgatója van Budapesten és Szombathelyen. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A testnevelési egyetem kezdeti fő célja a testnevelő tanárképzés volt, ami a későbbiekben edzőképzéssel bővült. Később a testnevelés és a sportvilága erőteljes fejlődésének következtében új tanszékek alakultak, új tantárgyak kerültek be a képzési programba, és egyre nagyobb hangsúly helyeződött a tudományos kutatómunkára. Napjainkban az intézmény küldetései, a testkultúra társadalmilag jelentős területeinek magas szintű művelése, az ezen alapuló és a társadalom igényeinek megfelelő tudományos ismereteken nyugvó szakemberképzés, valamint a nemzet érdekeivel összhangban hozzájárulás a népegészségügy aktuális problémáinak megoldásához. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a napos, de szeles idő. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Budapesten is megrendezik a Női Filmesek Fesztiválját. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja a trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékezve. A Kossuth téren ünnepélyesen felvonták a nemzeti lobogót. Magyar Péter a parlament előtt mondott beszédében hangsúlyozta, hogy az ország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett, és hatalmas eredménynek nevezte a kárpátaljai magyarság jogairól tegnap létrejött megállapodást. Hozzátette, ki kell állni azok mellett a felvidéki magyarok mellett, és akiktől még ma is a Benes dekrétumokra hivatkozva koboznak el magánvagyont. 1920. június 4-én a trianoni békediktátum aláírásával Magyarország elveszítette a történelmi területe kétharmadát, és több millió magyar került az ország határon túlra. Fontos előrelépésként értékelte a kárpátaljai magyarság jogainak ügyében tegnap létrejött Magyar-Ukrán Egyességet a külügyminiszter. Orbán Anita emlékeztetett arra, hogy Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Trianon nem a múlt, hanem a velünk élő jelen, fogalmazott a főpolgármester a Nemzeti Összetartozás napján közzétett videójában. A 106 évvel ezelőtt aláírt békediktátum okozta történelmi terhet, nem lehet felülírni, de a magunknak okozott megosztottságot lehet orvosolni, hangsúlyozta Karácsony Gergely. Az ügyészség újabb 12 politikust gyanúsított meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A több mint 2 milliárd forintos vesztegetési ügyben kedden több helyszínen végeztek kutatást és lefoglalást. A gyanúsítottak száma 32-re nőtt, tájékoztatott a központi nyomozó főügyészség. Munkatársaik több 10 milliós nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat. A nyomozással párhuzamosan vagyonvisszaszerzési eljárás is zajlik. Az ügy központi szereplője egy parkfenntartási munkákat végző cég vezetője, aki 2011 és 2024 között önkormányzati vezetőket és politikai pozíciót betöltő embereket vesztegetett meg. Szakmai programmal és a ma esti megnyitóval kezdődik az itthon elsőként jelentkező La Femme Nemzetközi Filmfesztivál. A női filmes mustrán rövidfilmek, animáció, nagyjátékfilmek és számos dokumentumfilm látható vasárnap estig a fővárosi Mamut moziban. A női filmesek pályáját támogató fesztivált 21 évvel ezelőtt Amerikában alapították, és már több mint 3000 női alkotónak biztosított bemutatkozási lehetőséget világszerte. Az ország nagy részén marad a napos, gomoly felhős idő, csak keleten, észak-keleten lehetnek még záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A középkori és kora újkori fürdők személyzetét fürdősnek hívták. Ezek egyben orvosok is voltak, hasonlóan a korabeli borbélyokhoz és önálló céhekbe tömörültek. A fürdősinasok tanulmányaik végén elkészítették a remeket, azaz a vizsgamunkát. Ez rendszerint valamilyen orvosság vagy tapasz, régies nevén flastron volt. A fürdőkben a fürösztésen kívül fogat húztak, köpölyöztek, sebeket gyógyítottak. Az 1500-as évekből származó feljegyzések említenek egy Gergely nevű fürdőmestert, aki II. Lajost szolgálta Felhévízen, azaz a mai II. Kerületben.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1944-ben megsemmisült újpesti vasúti híd helyére a következő évben a szovjet hadsereg ideiglenes ponton hidat épített. A valódi újjáépítést csak 1953-ban kezdték el. A mederből azonban a mai napig kerülnek elő fel nem robbant bombák. A lényegében új híd 1955-re készült el, az első személyvonat május 21-én haladhatott át rajta. Az ezredfordulóra azonban ismét olyan állapotba került a szerkezet, hogy a vasúti szerelvényeknek sebességkorlátozást kellett bevezetni. Mivel egy újabb felújítás gazdaságtalan lett volna, ezért az acélszerkezetet teljes egészében kicserélték, a pillérek felújítása mellett. A járdát és a kerékpárutat azonban csak egy évvel később adták át a forgalomnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út megújításának gondolata az 1980-as évek végén merült fel. Elsőként az 1920-as években az oktogon és a Hősök tere közötti szakaszra telepített platánfák cseréje vált szükségessé. A fasor 80%-a elpusztult, illetve menthetetlenné vált a levegő szennyezése, az utak sózása és leaszfaltozása, valamint gombabetegségek miatt. Az 1989-ben meghozott döntés szerint az oktogon és a Kodály körönt között a városi terhelést jobban viselő ostorfákat, a köröntől kifelé platánokat ültettek. A fasor cseréjének ütemét a millenniumi föld alatti vasút rekonstrukciójához igazították.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1778-ban egy óbudai sváb szőlős gazda római padlófűtés maradványaira bukkant munka közben. A leletet Schönwiesner István régész azonosította Aquincum városával. A II. Világháború utáni helyreállítási munkák során egymás után kerültek elő a föld alól az ókori emlékek. Így kiderült, hogy a 2000 éves Aquincumnak nem csak a jelenlegi romterületen, hanem a teljes budai oldalon és a pesti belváros területén is voltak épületei.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Zeneakadémia június 7-én kiköltözik a Liszt térre. Mindenkit várunk a Liszt piknikre, ahol reggeltől estig szól a klasszikus, a népzene és a jazz. Ezen a napon 20% kedvezménnyel vásárolhat koncertjegyet, és az elsők között csaphat le a Zeneakadémia új őszi bérleteire. Találkozzunk június 7-én a Liszt Ferenc téren. Szóljon rólunk és velünk a zene!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Marad a napos, de szeles idő. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Medvét láttak Nógrádban. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Erős Magyarországhoz, erős Közép-Európára van szükség, a térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek, fogalmazott a miniszterelnök a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából mondott beszédében. Magyar Péter a Kossuth téren tartott ünnepségen hangsúlyozta, a külhoni magyarok érdekében is jó viszonyra van szükség a szomszédos országokkal. Fontos előrelépésként értékelte a kárpátaljai magyarság jogainak ügyében tegnap létrejött Magyar-Ukrán Egyességet a külügyminiszter. Orbán Anita emlékeztetett arra, hogy Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Érdemes minél többet és jobban foglalkozni a hátrányos helyzetű családokkal, mert az gazdaságilag is megtérül, hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter egy szakmai konferencián. Lannert Judit felhívta a figyelmet arra, hogy az egy tanulóra, illetve hallgatóra jutó állami finanszírozás nem egységes az oktatás egyes szintjein. A felső oktatásban eléri, sőt meg is haladja a nemzetközi átlagot, a közoktatásban és a kora gyermekkori nevelésben viszont csak a nemzetközi átlag felénél jár. A tárcavezető szerint ennek éppen a fordítottjára lenne szükség. Az ügyészség ejtette a vádat Karácsony Gergely főpolgármesterrel szemben a tavalyi Budapest Pride szervezése ügyében. A döntést azzal indokolták, hogy az Európai Unió Bírósága áprilisban kimondta, a rendezvény tiltásának alapjául szolgáló gyermekvédelmi törvény több ponton sérti az uniós jogot, ellentétes például az alapvető szabadságjogokkal. Ugyanezen érvelés alapján ejtették a vádat a pécsi Pride szervezője ellen is. Medvét láttak tegnap a nógrádi Pásztó környékén, közölte a Büki Nemzeti Park. A barna medvét a várostól délre rögzítette egy vadkamera. A kistermetű fiatal egyed egy erdős cserjés területen volt, de néhány száz méterrel lakott terület is van. A kóborló medve kapcsán ismét javasolták a viselkedési szabályok betartását, a biztonsági intézkedések megtételét Pásztó környékén. Nemrég az Akteleki Nemzeti Park északi részén Szögliget és Bódvaszilas települések között, majd Égersző külterületén észlelték a medvét. Hatalmas drogfogásról számoltak be a német hatóságok. Egy Nyugat-Afrikából érkezett kakaóbab szállítmányban több mint 8 tonna kokaint találtak. A Wilhelmshaven kikötőjében átvizsgált konténer Spanyolországba tartott, és a hatóságok át is engedték, hogy lefülelhessék a fogadó felet az almirai kikötőben. A kábítószert ugyanakkor már előtte megsemmisítették Németországban. A kokain fekete piaci értéke átszámítva csak nem 180 milliárd forint volt. Egyre több felé kisüt a nap, napközben csak keleten, észak-keleten lehetnek még záporok, zivatarok, ott néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1800-as évek végén az állatok mellett mást is megnézhettek azok, akik ellátogattak a fővárosi állatkertbe. Az egyik elkerített területen ugyanis egy afrikai törzs vendégeskedett, akikről a vasárnapi újság így számolt be. Ruházatuk mindössze egy tarka szövetű lepel, testük egy része mindig kilátszik. Van tehát mód tanulmányozni testalkatukat, és ez már magában is megérdemli az 50 krajcárnyi belépti díjat. Fokozza a látvány becsét a határozott esztétikai élvezet. Szebb idomokat alig lehetne találni. A hajdani állatkereskedő Karl Hagenbeck valóban hívott az állatkertbe távoli népcsoportokat. Első alkalommal szingalézek jöttek 20 idomított elefánttal, de a nagyközönség megismerkedhetett a lappokkal és a Sioux indiánokkal is. 1896-ban pedig az afrikai törzs is nagy szenzáció volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A tőzsgyökeres újpesti Halasi Olivér 8 éves volt, amikor megpróbált felugrani egy mozgó villamosra, és lecsúszott a lépcsőről. Bal lábát amputálni kellett. Ő azonban sportoló akart lenni, és hihetetlen kitartással korának egyik legjobb úszója, majd vízilabdázója lett. Összesen 36 bajnoki címet nyert, és tagja volt a 32-ben Los Angelesben, majd 36-ban Berlinben győzedelmeskedő olimpiai vízilabda csapatnak. 1946-ban a mai napig tisztázatlan körülmények között egy rablótámadás során lelőtték. A Mozgáskorlátozottak Sportegyesületét róla keresztelték el, az újpesti sportcsarnok is Halasi nevét viseli, mely előtt mellszobra is látható.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 19. században a sörgyárak még gyermekcipőben jártak. A pesti serrendtartási törvény ugyan szabad utat biztosított a kis serfőzdéknek 1843-ban, ám a kereslet még nem volt számottevő. Az aranyló nedű inkább az alsóbb osztályoknál lett népszerű. Ahhoz, hogy a sör az úri körökben is népszerűvé válhasson, az 1875-ös nagy filoxéra járványra volt szükség, amely a hazai szőlőállomány kétharmadát kipusztította, és az egekbe lökte a bor árát. Meg persze kellett hozzá egy kiváló üzletember, Anton Dreher, aki már megvetette a lábát Kőbányán, és mire a járvány végig sepert az országon, már rendelkezett akkora gyártói kapacitással, hogy aránylag olcsó alternatívát nyújthasson a szórakozásra szomjas tömegeknek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékony idő lesz, ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Rászorulóknak indít programot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, a trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékezve. A Kossuth téren ünnepiesen felvonták a nemzeti lobogót, Magyar Péter miniszterelnök a parlament előtt mondott beszédében hangsúlyozta, hogy az ország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdekében. Emellett, és hatalmas eredménynek nevezte a kárpátaljai magyarság jogairól tegnap létrejött megállapodást. A több mint 1000 éves történelem, az anyanyelv, a hagyományok és a közös értékek fűzik össze a magyarokat határon innen és túl, fogalmazott a köztársasági elnök a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Súlyog Tamás Babits Mihályt idézte, aki szerint az emberi öntudat alapja az emlékezet, a nemzeti öntudaté a történelmi emlékezet. Érdemes minél többet és jobban foglalkozni a hátrányos helyzetű családokkal, mert az gazdaságilag is megtérül, hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter egy szakmai konferencián. Lannert Judit felhívta a figyelmet arra, hogy az állami finanszírozás nem egységes az oktatás egyes szintjein, a felsőoktatásban eléri, sőt meg is haladja a nemzetközi átlagot, a közoktatásban és a koragyermekkori nevelésben viszont csak a nemzetközi átlag alatt jár. Rászorulók, várandós anyák és családok számára indít programot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Csaknem 10 milliárd forint értékű uniós támogatásból a többi között tartós élelmiszereket, higiéniai és gyermekápolási cikkeket kapnak az érintettek. A csomagokat már elkezdték kiosztani. Először mutatták ki itthon házi sertésekben az afrikai sertéspestist. A népik ellenőrei egy vállaljai telepen azonosították a kort Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. A vírus emberre nem veszélyes. Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünet végrehajtásáról. Az egyesség egyetlen feltétele, hogy a síta Hezbollah szüntesse be a harcot, és fegyveresei vonuljanak vissza a Litáni folyótól északra fekvő területre. A két ország Washingtonban amerikai közvetítéssel dolgozta ki a megállapodást. Hatalmas drogfogásról számoltak be a német hatóságok. Egy Nyugat-Afrikából érkezett kakaóbab szállítmányában több mint 8 tonna kokaint találtak. A kokain fekete piaci értéke átszámítva csaknem 180 milliárd forint volt. A Dunántúlon derült, másodváltozóan felhős az ég. A keleti, északkeleti járásokban a várható felhőszakadások miatt riasztás érvényes. Holnap átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Éjszaka 10-16, napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is. Csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futó záporok.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budakeszi határában az erdő közepén találjuk a tüdőbetegek ellátására létrejött kórházat, azaz teljes nevén az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézetet. A kórház ősének tekinthető a József főhercegről elnevezett tüdőbeteg katonák otthona, amely 1918-ban nyitotta meg kapuit. Akkoriban országos probléma volt a TBC elleni küzdelem, amelyben nem csak a lakosság, de a frontról hazatérő sebesült katonák is érintettek voltak. Jó 50 éven keresztül az intézet katonai fennhatóság alatt állt. A II. Világháborút követően még szovjet hadikórházként is működött. 1952-ben, mint foglalkozási rehabilitáció, megindult a műszerészképzés az intézményben. 1987-ig több mint 800 TBC-s és mozgássérült beteg szerzett itt általános műszerészoklevelet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A régi pesti közlekedésnek megvoltak a maga köznyelvi kifejezései. Egy kalauz akkor maxizott, amikor a hosszú autóbuszjáratokon a pénzt ugyan elvette, de az utasnak jegyet nem adott. Porcelánfuvarnak nevezték, amikor a bérkocsi céltalanul bolyongott, mert egy szerelmes pár ült benne. Ilyenkor olyan lassan lépésben hajtott, mintha törékeny árut porcelánt szállított volna. Stukának hívták azokat a gyors, csukott villamos kocsikat, amelyek a 40-es években jártak Budapesten. Fékezéskor olyan hangjuk volt, mint a német zuhanóbombázó repülőgépeknek a II. Világháborúban. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Heimpán Gyermekkórház Budapest 8. kerületében, a tisztviselőtelep szélén helyezkedik el. Nevét Heimpán gyermekorvosról kapta. A kórházat Magyar Királyi Állami Gyermekmenhely néven elhagyott gyermekek tanítására és gyógyítására 1907-ben alapították. Az intézetben fekvőbetegellátás és járóbeteg ambulancia is működött. A II. Világháborúban elárvult gyermekek ismét megtöltötték az intézményt, és az épület maga is számos kárt szenvedett. A háború után rekonstruálták, majd 1957-ben Heimpánról nevezték el. Ebben az időben már 555 ágyon ápolták, gyógyították a kisbetegeket. A gyermekszakorvos képzés később a Semmelweis Egyetem feladatává vált, de egyetemi tanszék azóta is működik a kórházban.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját Magyarország egyik legnépszerűbb showzenekara, a Gruppenswing. A jubileum alkalmából a formáció vasárnap a Várkert bazárban ad jubileumi koncertet. A zenekar az elmúlt 2 évtizedben a minőségi szórakoztatás védjegyévé vált, ötvözve a klasszikus swing korszak eleganciáját a modern popzene dinamizmusával. Produkciójuk sikerének titka a 9 tagú felállásban rejlik, ahol a virtuóz fúvós szekció és a lüktető ritmus szekció tökéletes összhangot alkot. A zenekar arca és egyik motorja Mudzsahid Zoltán, aki immár 7 éve erősíti a csapatot karizmatikus énekhangjával. Ezen az esten a közönség egy igazi zenei időutazásra számíthat, ahol az elmúlt évek legmeghatározóbb dalai csendülnek fel, garantáltan megmozgatva a hallgatóságot. A hétvégén a Petőfi Irodalmi Múzeum ad otthont a Fix June-nak, ahol a kortárs dizájn és a nyári piknik hangulat találkozik egymással. A 2 napos rendezvényen közel 100 kortárs alkotó mutatja be munkáit, köztük kifejezetten erre az alkalomra készült új kollekciókat és különleges tárgyakat is. A múzeumot közösségi térré alakították át, lesz DJ és gasztronómiai élmény is. A program része egy szabadtéri beszélgetés is, amely a fenntarthatóságot, az újrahasznosítást és a kortárs dizájn világát járja körül. Ősszel és télen a Haydneum Régi Zenei Központ koncertjei a Zeneakadémián folytatódnak majd. Októberben Chopin dalai és zongora művei kerülnek a középpontba Aldona Bratnyik és Naruhiko Kawaguchi kamara koncertjén. Az adventi várakozás jegyében Bach kantátái hangzanak el, a Vashegyi György vezette Pörszül kórus és Orfeó zenekar, valamint a kiváló hazai szólisták mellett olyan ismert vendégművészek előadásában, mint Ella Marshall Smith és Christian Imler. Az évet végül az Ensemble Variabile koncertje zárja Mendelssohn és Brahms kamaraműveivel. Jó szórakozást kívánunk!

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékony idő lesz, tovább erősödik az aszály az ország nagy részén. Lezuhant egy kis repülőgép Isztriában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Európai Bizottság üdvözli a nemzeti kisebbségek jogainak rendezését célzó megállapodást Magyarország és Ukrajna között. A testület szóvivője szerint ez bizonyítja a két ország elkötelezettségét a régóta fennálló vitás kérdések rendezése mellett. Hozzátette, a megegyezés fontos lépés lehet Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási folyamatában, és akár néhány héten belül megnyílhat az első tárgyalási fejezet. Tovább erősödik az aszály az ország nagy részén, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint a kalászosok, a repce és a nyári kapás növények egyaránt csapadék hiánnyal küzdenek. Az Alföldön és a Dunántúl északkeleti térségeiben különösen száraz a talaj, helyenként több mint 100 mm-nyi nedvesség hiányzik. Az őszi búza és a repce fejlődését már érzékelhetően visszavetette a tavaszi csapadék hiány, ezért több térségben alacsonyabb termés átlagokra számítanak. A jövő hét elején tovább melegszik az idő, a hőmérséklet helyenként meghaladja a 30 fokot, ami tovább növelheti a szárazságot. Először mutatták itthon házi sertésekben az afrikai sertéspestist. A Nébih ellenőrei egy vállaljai telepen azonosították a kort Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelő körzetet jelöltek ki. A vírus emberre nem veszélyes, de a sertés ágazatban komoly károkat okozhat, mert nem gyógyítható és nincs ellene vakcina. A megszokottnál később, július 30-án rajtol idén a kék szallag vitorlás verseny. A halasztást a Balaton szokásosnál alacsonyabb átlagos vízállásával indokolták a szervezők. A tókerülő megmérettetésre idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztriában Medulin közelében, a balesetben 4 ember életét vesztette. A horvát hatóságok egyelőre nem közölték az áldozatok személyazonosságát. Helyi értesülések szerint a gép Ausztriából érkezett, és a medulini sportrepülőtéren készült leszállni, amikor egy spirálmanővert követően a földbe csapódott. A szerencsétlenség okait vizsgálják. Tornádó csapott le tegnap Rómára. Az óránként 100 kilométert is meghaladó forgószél fákat csavart ki, tetőket rongált meg. Több ház ablaka betört, több autó, valamint egy benzinkút is megrongálódott az olasz főváros északkeleti részén. A környéken szünetelt az áramszolgáltatás, és órákra megbénult a forgalom. Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Éjszaka 10-16, napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is, csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futó záporok.
2: Az NTI híreit hallották. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó napot kívánok! Budapesten erős a forgalom a Széll Kálmán tér környékén, az Alkotás utcában a déli pályaudvarnál, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, a Budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északi irányban, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Lánchíd előtt észak felé, a Petőfi hídon Pestre, illetve a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál. Lezárták már a 8. kerületben a Kálvária teret a Kálvária utca után a daruzás miatt. Az Illés utca és a Kálvária utca közötti szakasz egyirányúsága megváltozott, a Kálvária tér a Diószegi Sámán utcától pedig kétirányú zsák utca lett. Mára lezárták a Gyömrői úton kifelé a Sajó utca után a külső sávot, mert javítják az útburkolatot. Napközben a Kerepesi úton a Baross tér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatorna karbantartás miatt. Az Üllői úton kifelé a Lilium utcánál lezárták a kerékpársávot gázvezetékjavítás miatt. A Lilium utcába időszakosan nem lehet behajtani. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 2. kerületben a Fillér utcában a Retek utca közelében, mert javítják a csatornát. Rebbenszki Gergő, BKK.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Kellemes délutánt kívánok! Hamarosan Romhányi Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője érkezik hozzánk. A második befogadás hangja fesztiválról lesz majd szó, melynek helyszíne a Momkult lesz. Most pedig Bach D-moll-oboe versenyének második tételét hallgatjuk meg a Liszt-Ferenc Kamarazenekar előadásában.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Romhányi Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
1: Szervusz, Edina.
0: Jön a második befogadás hangja a fesztivál, június 5-én és 6-án lesz majd, ez ugye péntek, szombat, a Momkult kupola termében tartjátok majd. Mire fókuszáltok, mi van középpontban?
1: Hát a középpontban az, hogy a fogyatékos embereinknek a teljesítményét megmutathassuk, értékes produkciók jönnek, és most már nem csak tőlünk, hanem széleskörű együttműködés keretében két egész estét betöltő igazi zenekari produkciók lesznek. De nem csak az esti programokra figyelünk, hanem napközben pedig fogyatékos műhelyeink által előállított termékekből nyílik egész napos vásár. Ez is egy nagyon széles körű választékot kínál. Sok érdekesség. Tavaly volt az első, és várakozáson felüli eredményeket hozott. Elsősorban a visszajelzésekre és a látogatottságra gondolunk. Az anyagi vonzata sem jelentéktelen, de itt most hogy mondjam, hogy miként tavaly most is 1000 forintos regisztrációs díjat kérünk, tehát nem belépő jegyes a rendezvény, de ez is egy nagyon komoly lehetőséget jelent az összes ilyen műhelyünknek.
0: Tavaly volt először befogadás hangja fesztivál, akkor mit célból hívtátok életre? Mi volt a fejetekben? Mi volt a misszió?
1: Hát több minden volt, bemutatkozási lehetőséget adni a zenészeinknek, és hát a sorstársainknak, akik valamilyen fogyatékossággal élő emberek, és más intézmények, vagy más alapítványok, szervezetek támogatásával, vagy önálló produkcióként megélve, szintén művészi előadói tevékenységet folytatnak, de itt nem profi zenészekről beszél, nem professzionális, a szónak abban az értelmében, akik ebből képesek megélni, tehát nem abban az értelemben vett zenészekről beszélünk, hanem olyanokról, akiknek a valamilyen művészeti tevékenység, a zenekarnál nyilván elsősorban a zene, az életükben egyfajta teljességet, harmóniát és kiteljesedést hoz, és nagyon fontos tovább lépés, hogy közönség előtt megmutathassák. Ugye ez egy fokozatosan felépülő rendszer volt, először csak a intézményen belül, a miénk, először csak a saját intézményekön belül léptek fel, aztán elmentek más máltai szeretetszolgálat által fenntartott intézményekbe, és aztán eltelt 2-3 év, és akkor valamilyen olyan közösségi eseményeken, ahol már nem csak a saját közösségük volt, hanem idegenek is, akkor ott léptek föl, klubok, közösségi helyiségek, fesztiválok, már kisebb fesztiválok, tehát mint a Majár és ilyesmire gondolok, és aztán egyre nagyobb, és a tavaly év hozta az áttörést, amikor viszont hát a Momkultban, igazi előadóteremben, Mezőmisivel közösen, tehát ismert sztárfellépővel, közösen kiállva előadták a dalaikat, és hát ugye a két estében pedig hát ugye más zenekarok ismert, például Nem adom fel együttes, a határon túl érkező együttesek, tehát egy összetett gazdag program volt, és ebben ők egy blokkot adtak, ez igazi áttörést jelentett nekik.
0: A művészet ereje átütő és hatással van a közönségre, de ebből a szempontból mi a jelentősége annak, hogy egy előadó művész fogyatékossággal él?
1: Hát merjük remélni, hogy nem a sajnálat. Uh-huh. Az összes ilyen programunknak egy nagyon fontos eleme, hogy az értékteremtő tevékenység álljon középpontban, és ne azért fizessen a közönség akár egy termékért, akár egy produkcióért, mert hogy ó, szegény emberek, hát segítsük őket ezzel, hanem azért, mert igazi értéket, ellenértéket kapnak a pénzükért, és van néhány nagyon magas színvonalú termékünk, tehát például mondjuk pécsi műhelyben bontott számítógép alkatrészek áramköreiből ékszereket csinálnak. Ez a tavaly évben a Technológiai és Innovációs Minisztérium nagy díját kapta ez a ékszersorozat, és ezeket ilyen kitelepülős vásárokon, fesztiválokon évek óta árulják, és ez rendes piaci áron tudnak elkelni, van rá valódi kereslet, mert jól néz ki, jó viselni, és itt nem számít már, hogy fogyatékos emberek, vagy megváltozott munkaképességű kollégák állították elő, de ennek egy hosszú múltja van, sok éves kifutása. Ennek a zenekarnak néhány éves múltja van, és ez a második ilyen fesztivál, ahol a Pátyi Máltai zenekar fellép. Őket nem annyira ismerik, nem is saját szerzeményeket játsszák, hanem ismert slágereket, mindenki által ismert dalokat dolgoznak fel. egyre bátrabbak, egyre jobban szólnak, és minél jobban felbátorodnak, annál inkább sikeressé válik az életük minden más területen is. Hát a magabiztosságuk, az önállóságuk növekszik ezáltal, és tényleg az életük kiteljesedik.
0: Köszönöm szépen, jövünk vissza, folytatjuk még a beszélgetést a második befogadás hangja a fesztiválról Romhányi Tamással, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Romhányi Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője, a második befogadás hangja a fesztiválra készültök, melynek helyszíne a Momkult Kupola terme lesz majd június 5-én és 6-án. Milyen kihívásokkal küzdenek a fogyatékkal élő emberek a művészi erejük megmutatása szempontjából?
1: Hát a fogyatékos embereket Magyarországon is, mint sok minden más helyszínen, egyfajta, tehát láthatatlan falak veszik őket körül. Az emberek nagy része nem tudja, hogyan szólítsa meg őket, hogyan kezdeményezzen velük kapcsolatot, mit mondhat, mit nem tehet, mivel sérti meg a méltóságukat, meg egyáltalán legtöbben, akik nem voltak még olyan helyzetben, sután érzik magukat, és inkább kitérnek ez elől a helyzet elől. Ezt a fogyatékos emberek érzik, és nincs szükségük sajnálatra, nincs szükségük semmiféle ilyen megítélésre, hanem őszinte elfogadásra van szükségük, tehát ahol nyíltan lehet esetleg beszélni a fogyatékosságukról is, és közben minden másról is, ami az élet velejárója, ami ebből adódik, és hogyha ez egy természetes és őszinte viszony, akkor az emeli és építi őket, hogyha valami mesterkért jópofasság vagy ilyesmi, akkor pedig nem. A Pátyi Máltai zenekarnak a tagjai állami gondoskodásban felnőtt fiatalok, enyhe középsúlyos értelmi fogyatékosok, akik közül egyikük sem tanult zeneiskolai zenét, hanem korábban is próbálkoztak már közös énekléssel, hangszeres játékkal. Jött egy zenetanár hozzájuk, aki próbálta őket tanítgatni, aztán azt mondta, hogy hát azért legalább az alapokat sajátítsák el, és majd egy-két év múlva visszajön hozzájuk. Ez nem történt meg, itt félbe maradt a dolog, de aztán jött a Covid. És a Covid alatt a bezártság, a Pátyi intézmény, ahol egyébként most 75 lakó van, mindent beszámítva, minden egységet beszámítva, nem fogadhattak látogatókat, nem mehettek ki, lassan teltek a napok, és a régi próbálgatás újraindult, és aztán mire a Covidnak vége lett, addigra egyre több időt töltöttek, egyre ügyesebbek lettek, és kaptak saját kottát, minden zenész a saját képességeinek megfelelő jeleket, akár a dobra, akár a gitárra, akár a szintetizátorra, hogy tehát nem hagyományos kottát olvasnak, hanem a nekik készült jeleket adják elő a begyakorlott sorrendnek megfelelően, és ebből egyszer csak egy komoly hangzás alakult ki.
0: És milyen érdekes, hogy ez a Covid-ból, tehát végül is a hátrányból előnyt kovácsoltak.
1: És az első koncertjük a járvány végén, tehát amikor a kijárási tilalom megszűnt, vagy amikor az a karanténnak vége volt, akkor egy ilyen nyitó partin, vagy egy ilyen ünnepi eseményen adták elő az első 2-3 számot, amit megtanultak, és aztán onnantól kezdve egyre többször és egyre komolyabb helyeken.
0: És akkor fellépnek, ugye, nálatok is a második befogadás hangja fesztiválon?
1: Hát, igen.
0: Na jó.
1: Elsorolhatom őket?
0: Hát alig várom, igen.
1: Varga Berta Zsolt, ő a mi munkatársunk, aki ezeknek a lakóknak a mentor, a gondozója az intézményben, és ő gitározik, énekel, és ő kezdte el velük a hangszeres próbákat, amiből aztán az egész zenekar kialakult. Locz Károly játszik gitáron, szintetizátoron, és énekel, és Csige Zoltán dobol, énekel, Miller Otto énekel, Vajda György énekel, Kovács Krisztina kísérő hangszereken játszik.
0: És ők hány dalt adnak majd elő?
1: A mostani programot nem ismerem teljes részletességében. A Barabás Lőrinc tombítással közösen a próbákra illetéktelenek nem tudnak bemenni.
0: Aha, jó, hát láttam.
1: Sok részletet nem tudok pontosan, de hát...
0: Jó, csak arra voltam kíváncsi, hogy nagyjából a program mekkora részét lehet majd nekik köszönni.
1: Hát én azt gondolom, hogy egy ilyen 30 és 60 perc közötti időszakban, de hát szégyen gyalázat, ennél többet most még nem tudok mondani.
0: Nem probléma, hát van még idő.
1: Tekintsük ezt úgy, hogy hát a kíváncsiságot ébreszt.
0: Abszolút.
1: Hát itt titkolózás.
0: Hát ráadásul ott lesz Barabás Lőrinc, jazz trombitás zeneszerző, hát ez kiváló.
1: Igen, és Agárdi Szilvia is.
0: És Agárdi Szilvia, énekművész. A Csillaház ellátottjaiból alakult ugye a Pátyi Máltai zenekar, akikről az imént meséltél, és hát jelen lesznek majd a vásáron is különböző kézműves mesterek?
1: Igen, a Pátyi kerámia műhelyünk, a kreatív műhelyünk, ők kemencében égetett kerámia dísztárgyakat készítenek, nagyon, de használati tárgyakat is, tehát bögrét, tányért, különféle kisebb dísztárgyakat, nagyon szép kerámia virágokat volt időszak. Éveken keresztül a köztársasági elnöki hivatal a Pátyi kerámia műhelyből rendelte a reprezentatív ajándékait úgy, hogy fogyatékos emberek által készített kerámia virágcsokrot köttettek össze virágkötővel, élő zölddel, és akkor ez volt egy ilyen nem hervadó, sokáig tartó csokor, amit bátran lehetett adni diplomatáknak, üzletembereknek, akiknek szükség volt. Egy kreatív műhely, ahol szabás, varrás, szita műhely, sok minden egyéb működik. Fejlesztő foglalkozások, a pécsi rekreációt már mondtam, ők a számítógép alkatrészekből készítenek ékszereket. Iváncról, Keszthelyről, Gödről és Csákány Doroszló intézményünkben működő kisebb műhelyek termékei, ezek a legváltozatosabb apróságok, használati tárgyak.
0: És hát emlékek.
1: És emlékek, így van.
0: Köszönöm, Tamás, jövünk vissza, Romhányi Tamás a vendégem, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten erős a forgalom a Széll Kálmán tér környékén, az Alkotás utcában a Déli pályaudvarnál, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, a Budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északi irányban, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Lánchíd előtt észak felé, a Petőfi hídon Pestre, illetve a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál. Lezárták már a 8. kerületben a Kálvária teret a Kálvária utca után a daruzás miatt. Az Illés utca és a Kálvária utca közötti szakasz egyirányúsága megváltozott, a Kálvária tér a Diószegi Sámán utcától pedig kétirányú zsák utca lett. Már lezárták a Gyömrői úton kifelé a Sajó utca után a külső sávot, mert javítják az útburkolatot. Napközben a Kerepesi úton a Baross tér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatorna karbantartás miatt. Az Üllői úton kifelé a Lilium utcánál lezárták a kerékpársávot gázvezetékjavítás miatt. A Lilium utcába időszakosan nem lehet behajtani. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 2. kerületben a Fillér utcában a Retek utca közelében, mert javítják a csatornát. Rebbenszki Gergő, BKK.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Az Intermezzo vendége Romhányi Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője, akivel a második befogadás hangja fesztiválról beszélgetek. Ez ugye június 5-én és 6-án lesz majd. Itt fogyatékossággal élő előadó művészek lépnek majd fel. A művészet erejével hangolják a közönséget az összetartozásra, és hát ha már pont ezt a szót használtam most, hogy összetartozás vagy kapcsolódás, akkor egyszerűen tehát végig ott motoszkál bennem ez a furcsa érzés, hogy vajon mit szólnak a fogyatékossággal élő emberek ahhoz, hogy őket fogyatékossággal élő embereknek címkézik. Tehát, hogy miért kell folyamatosan ezt vinni ők a hátukon?
1: Hát
0: kell egyáltalán?
1: Valószínű ugye az állapotuk miatt kell, hogy berendezkedjenek erre, de nagyon nem mindegy, hogy amikor ez elhangzik, az milyen szövegkörnyezetben, milyen tartalommal, milyen üzenettel párosítva történik, mert nem a szóhasználattal van a probléma alapvetően, hanem azzal, hogy mit üzenünk. Ez a mostani koncert és a Befogadás Hangja Fesztivál. A befogadás az a Máltai Szeretetszolgálat egyik alapértékének a fogalma. Kozma Imre atya, a Szeretetszolgálat alapító elnöke ezt úgy definiálta, hogy azt az embert tudjuk igazán segíteni, akit a szívünkbe fogadunk be, tehát teljes körű befogadás úgy, ahogy van, és nem, hogy hát milyen jó lenne, ha egy kicsit ügyesebb lenne, ha egy kicsit szorgalmasabb lenne, ha egy kicsit kevesebbet füllentene, hanem úgy, ahogy van. És aztán majd ha sok közös időt eltöltünk együtt, és ténylegesen beérnek majd a programoknak vagy a szakmai munkának a gyümölcsei, akkor majd változik, de nem azért, mert mi meg akarjuk változtatni, hanem mi csak azt akarjuk, hogy neki jobb legyen. És miközben neki jobb lesz, közben majd ő maga is fog alakulni, de nem. Szóval, ha ez a szemléletmód van, akkor van a mozgássérült táborunk, egy nagyon-nagyon fontos máltai program, hát fiataloknak hirdetjük meg, de azért 35 év fölöttiek is szoktak még részt venni rajta.
0: Hát ők is fiatalok.
1: Ők is fiatalok. Egyetlen, ez egy hét igazi bulizás, egy csupa olyan program, amit a gondozó, vagy a szülő, vagy a gondviselő nem engedne meg nekik. Lejtőnk rólni kerekesszékkel, vitorlással jóra szállni, éjszakai buliba menni. Ide szülők, hozzátartozók, állandó kapcsolatok nem jöhetnek. Itt egy idegen embernek a gondjaira vannak bízva, aki egy önkéntes, aki előtte kap egy valamennyire komoly felkészítést arra, hogy megint ezt a szót mondjuk, egy fogyatékos embernek a szükségletei, a lehetőségei, meddig terjednek, hogyan kell tiszteletbe tartani a határait, mi az, ahol muszáj beavatkozni, mi az, ahol hagyni kell, hogy őt lassabban, türelmesen, de mégis önállóan megoldja azt a problémát, ami előttük van, és közösen csinálnak mindent. Ez az egy hét hihetetlen energiákat szabadít fel, önbizalmat erősít, kicseríti az embereket. Itt volt, aki egy ilyen mozgássérült tábor után, tehát bontja ezeket a láthatatlan falakat, amik körülveszik a fogyatékos embereket, és volt, aki például mondjuk egy gerinctörés után négy fal közé bezárkózva élte az életét, és egy mozgássérült tábor után azt mondta, hogy hát akkor igazából lehet, hogy el is tudna menni egyetemre. Mert hogyha be tudod gurulni kerekesszékkel a Balatonba fürödni, akkor talán egy egyetemre is el tud jutni a Pesti utcán. És a házasság köttetett, tehát a mozgássérült táborban kötött ismerettségből lett azután házasság. Nagyon-nagyon eszméletlen energiákat szabadít fel az a fajta befogadás, hogy így, ahogy vagy. Így, ahogy vagy. Csak rád figyelünk, nem érdekelnek a korlátaid, mi csináljunk közösen.
0: Hogy te így vagy teljes ember.
1: Így vagy teljes ember, és igen. És hogyha ezt ő is elhiszi, mert komolyan mondják neki, és nem valamiféle gesztusként, akkor, vagy üres szófordulatként, akkor nagyon sok minden megváltozik. És ezért lett ennek a koncertnek is Befogadás Hangja Fesztivál a neve, innen az előzmény.
0: Az előadó művészek hogy fogadták a felkérést?
1: Agárdi Szilvia már az előző fesztiválon is fellépő volt, és hát ő ugye magának az ügynek egy nagykövete is, és ő rengeteg ilyen felkérésnek tesz eleget. A Barabás Lőrincet pedig ismeretlenül kereste meg e-mailben a Pátyi Intézmény vezetőnk, leírta neki, hogy mi ez a Befogadás Hangja Fesztivál, és egyszerűen föltette azt a kérdést, hogy beleférne neki, hogy eljöjjön ide, és egy, nem tudjuk milyen hosszú műsort, fél órás, egy órás műsorban közösen szerepeljen a Pátyi Máltai zenekarral, és nagyon rövid időn belül jött az igenlő válasz.
0: Így aztán őt is lehet majd hallani, pontosabban az ő játékát. Nem sokára folytatjuk még a beszélgetést, hiszen azért bőven vannak még olyan előadók, akikről nem ejtettünk szót. Jövünk vissza Romhányi Tamással, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Romhányi Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője. Június 5-én és 6-án lesz a második Befogadás Hangja Fesztivál. Ez egy színes rendezvény, aminek hát a nevében is benne van, hogy a kapcsolódást és egymás elfogadását segíti. Kik azok, Tamás, akikről még eddig nem beszéltünk, és fellépnek a fesztiválon? Ki ne maradjon senki.
1: Óriási lehetőségnek tekintik ezt a fellépést két másik Pátyi, a Pátyi intézményünkben működő csapat, az egyik a Pátyi Mocorga, a másik a harangozó csapat. A harangozó csapat harangjátékokat ad el különböző fokú sérültséggel élő emberek, a mocorgók pedig hát bozgászenélést, kerámiát készítenek, gyertyát öntenek, meseírást, tehát meseírással is foglalkoznak, és különféle koreográfiákat is betanultak, és ebből mutatnak be majd egy összeállítást. Ugyancsak Pátyi ellátottunk Sándor Tibor harmonikás, aki ugyancsak a Csillaházból érkezik. Ők lesznek a Máltai Szeretetszolgálat részéről, de jön a Tordasi Szivárvány együttes, ahol ugyancsak értelmi fogyatékos vagy halmozottan sérült fiatalok szerepelnek majd az együttesben. Ők már 28 éve, akkor nem is mindenki annyira fiatal, de mondjuk, hogy örök fiatalok. Egy 28 éves múltra visszatekintő együttes, jelentős nemzetközi tapasztalattal, mert sok országban volt már fellépésük. Az Ajkai Hangadók zenekar, ugyancsak sérült fiatalokból álló zenekar, a Happy Feet Band Marosvásárhelyről, akik ezen a két estén még láthatók és hallhatók lesznek.
0: Csupa fiatal, Tamás, csupa fiatal vesz ott részt. Mesélj egy kicsit, kérlek, arról.
1: Hát a zenekortalanná tesz egyébként is.
0: Ugye, meg egyébként az élet is. A legjobb, hogyha erre így tekintünk. Most a második Befogadás Hangja a fesztiválhoz évente egyszer van. De hát ti közben egész évben nagyon sokat tesztek azért, hogy a fogyatékossággal élő emberek beilleszkedjenek a társadalomba, hogy egyre kevesebb nehézséget okozzanak számukra a hétköznapok. De mi minden történik?

0: mondom.
1: Nagyon fontos, hogy ne csak az intézményi ellátásba gondolkodjunk, mert nagyon fontos, és nyilván, hanem az, hogy megkeressünk minden olyan lehetőséget, amitől teljesebbé válhat az életük. Ha most csak azt nézem, hogy ezekben a hetekben mi minden volt, csak itt Budapesten és Pest környékén, múlt héten volt a házszentelése Pátyot, egy családi háznak, ami támogatott lakhatás program, itt arról szól, hogy a nagyobb létszámú intézményből családias körülmények közé költöznek lakók. Van velük szociális munkás, de a lehető legtöbb mindent önállóan intézik. Tehát például nagy létszámú intézmény, ami kötött, ahol mondjuk 200 embert meg kell ebédeltetni, vagy reggeliztetni, és van rá mondjuk 1 óra 15 perc, akkor ott ugye a turnusok gyorsan váltják egymást, és hogyha valaki ügyetlenebbül eszik, akkor a szociális munkások, vagy a gondozóik, azok segítenek neki enni. Tehát csökkentik az önállóságát azért, hogy mindenki beleférjen az időbe, mert a konyhát ki kell üríteni. Itt maguknak csinálnak reggelit, amire csak képesek, saját tempójukban, saját döntéseik szerint, tehát gyakorlatilag pont olyan döntéseket hoznak, melyik ruhát akarom fölvenni, zuhanyozni akarok, vagy kádba ülni, kiülök az udvarra, vagy, tehát nem intézményi kötött programok szerint élnek, hanem a saját elhatás, saját kereteik között a lehető, az ő személyüknek szóló lehető legnagyobb önállóság mellett egy pici felügyelettel, hogy baj ne történjen, de azért ez hatalmasra kinyitja a világot körülöttük. Tehát 12 lakó beköltözött Pátyon egy ilyen önálló családi házba, ami egyébként intézet, de nem a szóhagyományos értelmű intézmény, ez most történt.
0: Múlt héten akkor volt, élnek velük, ugye, gondozók?
1: Műszakba járnak a gondozók, műszakban. Tehát nem életvitelszerűen, hanem ugyanúgy az intézménybe bejárnak valahonnan. Uh-huh. Itt is, de éjjel-nappal van velük valaki, aki, tehát ők nem szűnik, mert tehát akik segítségre szoruló emberek, a segítséget meg kell, hogy kapják. Uh-huh. De azt a minimális segítséget, amire ténylegesen szükségük van, és ez egy személyenként nagyon eltérő lehet, amire a legtöbb intézményben nincs se kapacitás, se idő, se energia, hogy ennek az embernek fél órát segítsünk, a másiknak 3 és felett, hanem hogy ott ne zökkenjen ki az élet, a működtethető, fenntartható legyen minden, ott azért sok minden gépjesen zajlik, ütemterv szerint, program szerint, itt pedig személyre, sokkal személyre szabottabb a gondoskodás. És minél több önállóságot engedünk meg ezeknek az embereknek, annál határozottabbakká, önállóbbakká, ügyesebbekké válnak, és ez így. Volt egy úszóversenyünk Gödöllőn, olyan szintén fogyatékos fiatalok számára, akik mondjuk egy-másfél évvel ezelőtt akár bele sem mertek menni egy gyerekmedencébe, vagy egy derékig érő vízbe, és most nem igazi verseny volt, tehát nem század másodperceket kellett mérni, hanem azt, hogy ők akár közösség előtt, családi közösség, barátok, ismerősök, vagy távolabbi, de valamilyen közösség előtt megmutatják, hogy ők már nem félnek a víztől, tudnak úszni, tudnak az ő életükben hatalmas erőlerépés, és egyébként több mint egy éves felkészülés után jutottak el idáig. De hát, tehát ezek ugye olyan feladatok, amiket nem ír elő mondjuk a szociális törvény, vagy tehát nem kéri rajtunk számon senki, csak jobb lesz tőle ezeknek az embereknek az élete, ezért csináljuk, és ilyen ez a Befogadás Hangja Fesztivál is. Annyit hagyd tegyek hozzá, hogy a tavalyi fesztiválnak az 1000 forintos belépődíjéből a Pátyi Máltai Zenekar kapott egy vonatúj dobfelszerelést többek között.
0: Uh-huh. És most mire készültök majd?
1: Ugyanerre, már nem dobfelszerelésre, uh-huh. hanem azt, hogy a zenekari eszközök, illetve a fellépő egységeknek, amire szükségük van ahhoz, hogy teljesebbé, jobbá, ügyesebbé tudják, majd meglátjuk a végén, hogy mennyi volt, mennyi bevétel, de azért ez nem egy profitorientált rendezvény, ezt az 1000 forintos regisztrációs díj is jelzi.
0: Aha, hát itt sokkal inkább az élményről van szó, nem?
1: Hát igen, és egyébként, tehát hogy mondjam, aki picit nyitott lélekkel ül be a koncertre meghallgatni, azért a tavaly évben is azért elég sok embernek a szemébe lehetett látni egy pici kis könycseppet, vagy egy meghatottságot az arcon, amiben sok minden keveredik, de ott van benne mindig a meglepetés, hogy mennyire jó a produkció, amit hallanak, mert az azért meglepő. Tehát ugye látjuk az embereket, akik fölvonulnak, és aztán haj, és ott állunk lenyűgözve.
0: A művészet ereje, ugye?
1: Mindenképpen.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és meséltél a Befogadás Hangja Fesztiválról is, illetve arról is, hogy hogyan zajlik nálatok az élet, és hogy mi minden egyebet tesztek azért, hogy a társadalom is nyitottan fogadja őket, és ők is megfelelő önbizalommal bírjanak. Nagyon köszönöm még egyszer, sok sikert kívánok.
1: Mi köszönjük a lehetőséget.
0: Romhányi Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Zeneakadémia június 7-én kiköltözik a Liszt térre. Mindenkit várunk a Liszt piknikre, ahol reggeltől estig szól a klasszikus, a népzene és a jazz. Ezen a napon 20% kedvezménnyel vásárolhat koncertjegyet, és az elsők között csaphat le a Zeneakadémia új őszi bérleteire. Találkozzunk június 7-én a Liszt Ferenc téren. Szóljon rólunk és velünk a zene!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékony idő lesz. Napokon belül felszámolják az afrikai sertéspest is fertőzéssel érintett állatállományt. Összehangolt ellenőrzéseket tartanak Kelenföldön. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Az Európai Bizottság üdvözli a nemzeti kisebbségek jogainak rendezését célzó megállapodást Magyarország és Ukrajna között. A testület szóvivője szerint ez bizonyítja a két ország elkötelezettségét a régóta fennálló vitáskérdések rendezése mellett. Hozzátette, a megegyezés fontos lépés lehet Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási folyamatában, és akár néhány héten belül megnyílhat az első tárgyalási fejezet. Tovább erősödik az aszály az ország nagy részén, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint a kalászosok, a repce és a nyári kapás növények egyaránt csapadék hiánnyal küzdenek. Az Alföldön és a Dunántúl északkeleti térségeiben különösen száraz a talaj, helyenként több mint 100 mm-nyi nedvesség hiányzik. Az őszi búza és a repce fejlődését már érzékelhetően visszavetette a tavaszi csapadék hiány, ezért több térségben alacsonyabb termés átlagokra számítanak. Napokon belül felszámolják az afrikai sertéspest is fertőzéssel érintett vállai házi sertés állományt. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint az összes állatot megvizsgálják, tájékoztatott a Nébik elnöke. Nemes Imre elmondta, hogy a lappangási idő alatt két vágóhídra juthatott húskészítmény a fertőzött telepről. Az esetről értesítik a külföldi felvásárlókat. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a Magyarországon kapható sertéshús és az abból készült élelmiszerek biztonságosak. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztriában Medulin közelében, a balesetben 4 ember életét vesztette. A horvát hatóságok egyelőre nem közölték az áldozatok személyazonosságát. Helyi értesülések szerint a gép Ausztriából érkezett, és a Medulini sportrepülőtéren készült leszállni, amikor egy spirálmanővert követően a földbe csapódott. A szerencsétlenség okait vizsgálják. Egy hét alatt több mint 700 embert igazoltattak és 29-et elfogtak Kelenföldön és környékén. Lakossági panaszok miatt május vége óta járőrözik több rendőr a vasútállomáson és annak közelében. A legtöbb embert körözés alapján fogták el, de voltak itt kábítószerfogyasztás, garázdaság, illetve lopás miatt állítottak elő. 12 esetben szabtak ki helyszíni bírságot vagy tettek feljelentést. A közbiztonság javítása érdekében emellett újabb térfigyelő kamerákat telepítettek a vasútállomás régi aluljárójához. A napokban pedig összehangolt ellenőrzéseket tartanak a környékbeli járatokon és megállókban. Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Éjszaka 10-16, napközben 24-29 fok valószínű. Kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is, csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futózáporok.
0: Az NTI híreit hallották. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a belvárosban, a Kossuth-Lajos utcában az Erzsébet híd felé a Ferenciek tere előtt. A buszsáv nem járható. Baleset okoz fennakadást a 10. kerületben, a Gergely utcában, a Kőér utcánál. Helyszínelnek a Dréher Antal úton, a Jászberényi út felé az Éles saroknál, a külső sávban. Nehéz az előrejutás a Károly körúton az Asztória felé. A Rákóczi úton, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, a Rákóczi hídon Budára, a Pongrác úton, illetve a Dózsa-György úton a Hősök terénél. Már lezárták a Gyömrői úton kifelé a Szemeretelep vasútállomás után a külső sávot, mert javítják az útburkolatot. Lezárták már a 8. kerületben a Kálvária teret a Kálvária utca után daruzás miatt. Az Illés utca és a Kálvária utca közötti szakasz egyirányúsága megváltozott, a Kálvária tér a Diószegi Sámely utcától pedig kétirányú zsákutca lett. Lezárják ma este 6 órától 20 óra 30 percig a 14. kerületben a Tököli utat a Szabó József utcánál demonstráció miatt. Csak a BKK járatait engedik át a lezárt szakaszon. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Jó estét kívánok! Június 4-én ma van Bulcsú napja, de ma ünnepelnek Fatima nevű hallgatóink is. Mindenkinek sok boldogságot kívánunk. A folytatásban egy kiváló skót zeneszerző szerzeménye következik. Az Értelem és Érzelem című filmből hallgatunk meg egy részletet, és hát ki más lenne az alkotó, mint Patrick Doyle. Ez következik most az Intermezzo utolsó órájának az elején.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: A telefonvonalban Szentpéteri Csilla, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy milyen új műsorra készül, mikor készül és hol készül. Nagyjából ezek a kérdéseim. Kedves művésznő, hol kezdjük a válaszadást?
2: Hát kezdjük úgy, hogy van egy új produkció, melynek a címe az, hogy A légtornász és én, de elárulom, hogy azért ez a cím egy picit félrevezető, mert hát nem egyedül fogok majd a színpadon állni, és légtornászokból sem egy lesz. Úgyhogy hát ez egy rendkívül izgalmas két művészi világ találkozójáról fog szólni, ahol hát szeretnénk megjeleníteni a 4+1 elemet, ugye a föld, tűz, víz, levegő, és hát az ötödik elem maga a helyszín lesz.
1: Igen.
2: És hogy egy picit így belemenjünk magába a produkcióba, ugye hát a pódiumon a teljes Szentpéteri Csilla and Band hozza el majd a latin zenék elementális életörömét. Ilyen kis fülbemászó jazz-t fogunk játszani, és hát saját új blues felzeményeim is elhangoznak. Minden klasszikus mű 21. századi lüktető dinamikával és temperamentummal fog megszólalni, és hát legújabb saját szerzeményeim is elhangoznak. Zongorán túl ízes szakszofon gitárszólókkal készülünk, és hát forró temperamentumos ritmusok fogják adni a kezeket, lábakat megmozgató hangulatot. Úgyhogy bár ültetett lesz a közönség, már az utóbbi években megtapasztaltuk, hogy hátul mindig vannak ilyen kis zenei kalandokra vágyók, akik felugrálnak. Szóval szerintem egy ilyen igazi zenei utazásban lesz majd része a közönségnek, és hát a koronája az estének pedig, mert hát nem véletlenül, ugye azt mondtam, hogy egy új műsorról van szó, hogy a FIT sportegyesületnek a világbajnokai, és most tényleg szó szerint kell érteni, a világbajnok légtornászai lesznek. És hát találkoztunk most velük a Gödöllői kastélyban, és úgy néztem őket, hogy úristen, ezek tényleg ilyen gravitációt meghazudtóval fognak egy teljesen másfajta katarzist ígérni erre az estére, hogy konkrétan felemelkednek a levegőbe. Hát én ilyenre nem vállalkozom, én maradnék a zongoránál, és ők pedig a víz és a levegőnek a szimbiózisát fogják majd megteremteni a magasban. Nyilván ezt úgy kell elképzelni, hogy például az én Atlantis című számomra a víznek az elemeit fogják szimbolizálni a magasban. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy fölemelkednek egy ilyen saját gyártásuk szerkezeten, és egy légtornász a levegőben van az egyik részen, a másik oldalon is egy légtornász van a levegőben, és körülötte pedig a többi légtornász gyönyörű ilyen kecses mozdulatokkal. Jó, úgy nézek ki, mint egy ilyen élő.
1: Ne mondd el, mert jó, akkor nem mondjuk mindjárt el. Mondjuk a dátumot meg a helyszínt, hogy hol lehet mindezt meglátni, én jó. Inkább majd még a zenéről faggatnálok. Tehát dátum és helyszín.
2: Tehát mindezt június, azaz 6. hó 21-én láthatja a közönség a Gödöllői Királyi Kastélynak a parkjában, mely erre az estére aztán mes és fénybombában fog úszni.
1: És mentek ezzel a műsorral távolabbra csak azok kedvéért, akik még egyet szeretnének, hol lesztek még?
2: Hát, hogyha még egyet lehet mondani, akkor július, tehát 7. hó 26-án pedig a Keszthelyi Festetics kastély parkjában leszünk.
1: Na akkor vissza a zenére, mert a légtornászokat mindenki el tudja képzelni. A zene egy másik dolog, azt beszéltük, hogy meglehetősen termékeny, szerzőileg termékeny időszakodban vagy. Ez a műsor, ez abban is új, hogy csak új dalokat játszol, vagy mit lehet elmondani a tracklistáról, a dallistáról, ha egyáltalán lehet bármit is?
2: Egyszer azt mondta nekem Elek Pisti, ugye a kiváló szakszofonos, aki 2000 óta a zenekarunknak oszlopos tagja. Azt mondta, hogy ne kövessem el azt a hibát, hogy minden szám új lesz egy koncerten, mert ugye nálunk azért közel 2 órás koncertek vannak.
1: Igen.
2: Na most képzeld el, hogyha a közönség ott ül és életében először hallja az új számokat, nem igazán tud mindegyikkel azonnal azonosulni, mert sokszor többször meg kell hallgatni egy számot, hogy azonnal üssön. Úgyhogy mindenképpen lesznek új szerzemények, illetve olyanok is lesznek, amiket még csak egyszer, max. 2-szer mutattunk be, ilyen például a Csillabulúz, vagy a Varázsszőnyeg, vagy például most teljesen átírtam a Gringót, ami egy ilyen vadnyugati ballada, és hát képzeld el, hogy funky blues ritmusban fog megszólalni, amit lehet, hogy egy elsőre azt mondják az emberek, hogy atya úristen, de valószínűleg azért, mert a funkit lehet, hogy úgy önmagában nem annyira tudják magukénak érezni, a blues-t azt nagyon, viszont így meg valami egészen különleges. És ha még azt mondom, hogy lesz egy olyan szám is, amiben a funky blues találkozik a rumbával, akkor mit szólsz?
1: Hát szóhoz se jutok, és azért is hívtalak fel, hogy minden kedves hallgatónak elmondhassuk, hogy milyen különleges műsorod lesz, és nem csak azért, mert röpködnek a légtornászok körülötted, hanem azért is, mert olyan zenei összeállítás lesz látható és hallható, ami ritkán. Mondjuk el még egyszer a dátumot, a helyszínt, illetve zenekarod tagjai is megérdemlik azért, hogy elmondjuk, hogy kik zenélnek veled a színpadon.
2: Főleg
1: így a végén.
2: Azért, mert mondtad, hogy nem csak a légtornászok fognak dobálozni a levegőben, mert ugye a dobosok igen. is egymásnak dobálják a séket. Sokszor a dobütőket is, úgyhogy hát nagyon kedves zenésztársaimat, szíves örömest elmondom. Elek Pisti, Elek István lesz a szaxofonnál, Hárs Viktor a basszusgitárnál, Nagybőgőnél, Kormos János lesz a gitároknál, ugye itt akusztikus is és elektromos gitárokról is beszélünk, hatalmas nagy szólókkal, Kovács Norbi lesz a doboknál, és Tibere Józsi pedig a percussion, azaz az ütős hangszereknek lesz akkor este is a fejedelme. Úgyhogy egy nagyon izgalmas zenei utazás lesz, nagyon forró hangulatú, temperamentum és dinamikával teli zenéket játszunk mi a pódiumon.
1: A közönség meg hiába ültetett.
2: Majd fönn a levegőben elbűvölik a közönséget, és hiába ültetett, nem muszáj lesz.
1: Nem muszák meg. És akkor dátum és helyszín még egyszer, művésznő.
2: Még egyszer, akkor 6. hó, június 21, este 8:30, a Gödöllői Királyi Kastélynak a parkjában.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy hívhattunk, és sok sikert kívánunk. Remélhetőleg egyszer majd az ügyből kifolyólag fogunk beszélgetni, hogy az arénába leszel kénytelen vinni ezt a sót, mert annyian kíváncsiak lesznek rá. Minden út az első lépéssel indul. Kívánunk minden jót, tehát június 21-én a Gödöllői Kastélyban Szentpéteri Csilla. Köszönjük szépen, drága művésznő, szia!
2: Én köszönöm a megkeresést, minden jót mindenkinek!

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. A Haydnaum Régi Zenei Központ az év második felére is színvonalas programmal készül. A Haydnaum koncertek Eszterházán sorozat 4 nyári hétvégén át, július 2. péntekétől augusztus elejéig hangulatos koncertekkel tölti meg a fertődi Eszterházi Kastély Apolló termét. Fellép a Capella Savaria, az Ensemble Variabile és az Orfeo zenekar Vashegyi György vezényletével. Szólistaként pedig Bene Róza, Bertalan Andrea, Borsányi Márton, Gerhát László, Pálkövi Dániel, Paprita és Somlai Petra játékát is megcsodálhatja majd a hallgatóság. Augusztus utolsó péntekén kezdődik az egyhetes Haydn Eszterháza Fesztivál. A nyitóesten Haydn Orlando Paladino című operájának koncertszerű előadása lesz hallható, Cyril Dubois-val a címszerepben. A kamarazenét Somlai Petra Schubert estje képviseli, és ismét lesz tematikus zenetörténeti séta Bősze Ádámmal. Haydn és kortársai zenéjét a zárókoncerten a basszus énekesként is világhírű svájci Stephen McLeod vezényli, az est szólistája pedig Olga Pashenko fortepiano művész lesz majd. Csütörtöktől vasárnapig 15. alkalommal várja a látogatókat a Rozália Borpiknik a Városligetben, ahol a nyárindító hangulat, a könnyed borok és a ráérős piknikezés kerül a középpontba. A fesztiválon a több száz rozé, fehérbor, prosecco és pezsgő között mindenki megtalálhatja a kedvencét. A gasztronómiai kínálatban magyaros fogások újra gondolt változatai, mexikói ízek, balkáni specialitások és street food különlegességek várják a vendégeket. Pénteken és szombaton második alkalommal rendezik meg a Befogadás hangja fesztivált a Momkult kupola termében, ahol a zene és a művészet az elfogadás és az összetartozás üzenetét közvetíti. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat eseményén a Kárpát-medence kiemelkedő, fogyatékossággal élő előadó művészei lépnek színpadra, köztük Barabás Lőrinc, Agárdi Szilvia és a Pátyi Máltai Zenekar. A fesztivál célja, hogy a művészet segítségével közelebb hozza egymáshoz az embereket, és a különbségek helyett a tehetségre és a közös élményekre irányítsa a figyelmet. A koncertek mellett a Befogadás vásár is várja a látogatókat, ahol fogyatékossággal élő és hátrányos helyzetű emberek által készített különleges termékek közül lehet majd válogatni. Jó szórakozást kívánunk!
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a belvárosban, a Kossuth-Lajos utcában az Erzsébet híd felé a Ferenciek tere előtt. A buszsáv nem járható. Baleset okoz fennakadást a 10. kerületben, a Gergely utcában, a Kőér utcánál. Helyszín állnak a Dréher Antal úton, a Jászberényi út felé az Éles saroknál, a külső sávban. Nehéz az előrejutás a Károly körúton, az Asztória felé. A Rákóczi úton, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, a Rákóczi hídon Budára, a Pongrácz úton, illetve a Dózsa-György úton a Hősök terénél. Már lezárták a Gyömrői úton kifelé a Szemeretelep vasútállomás után a külső sávot, mert javítják az útburkolatot. Lezárták már a 8. kerületben a Kálvária teret a Kálvária utca után daruzás miatt. Az Illés utca és a Kálvária utca közötti szakasz egyirányúságon megváltozott, a Kálvária tér a Diószegi Sámely utcától pedig kétirányú zsákutca lett. Lezárják ma este 6 órától 20 óra 30 percig a 14. kerületben a Tököli utat a Szabó József utcánál demonstráció miatt. Csak a BKK járatait engedik át a lezárt szakaszon. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szabadsághíd Budapest egyik közúti hídja, amit 1896-ban adtak át a közlekedésnek. A főváros 5. és 11. kerületei között ível át a Dunán, az Erzsébet hídtól délre, a Petőfi hídtól északra. Létezését egy törvénycikknek köszönheti, mely előírta, hogy amikor a Margit híd és a Lánchíd használatáért beszedett hídvámokból befolyó éves bevétel meghaladja a 650.000 forintot, a többletet egy következő híd építésére kell fordítani. Ezt az összeget 1890-re érték el, így egy következő törvénycikkel további két híd, a fővámtéri és az eskütéri építését kezdték el. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Zeneakadémia június 7-én kiköltözik a Liszt térre. Mindenkit várunk a Liszt piknikre, ahol reggeltől estig szól a klasszikus, a népzene és a jazz. Ezen a napon 20% kedvezménnyel vásárolhat koncertjegyet, és az elsők között csaphat le a Zeneakadémia új őszi bérleteire. Találkozzunk június 7-én a Liszt Ferenc téren. Szóljon rólunk és velünk a zene!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékony idő lesz, Irán továbbra is akadályozza a nukleáris létesítményeinek ellenőrzését. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Irán továbbra is akadályozza a nukleáris létesítményeinek ellenőrzését, közölte a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség. A szervezet jelentése szerint Teherán csak egy létesítményben engedte a vizsgálatot, miközben több mint 20 nukleáris objektummal rendelkezik. A szervezet sürgős hozzáférést kér több mint egy tucat iráni nukleáris létesítményhez. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről tegnap sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Az első EU-ukrán kormányközi konferencia június 15-én lesz Luxemburgban. Napokon belül felszámolják az afrikai sertéspest is fertőzéssel érintett vállai házi sertés állományt. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint az összes állatot megvizsgálják, tájékoztatott a Nébih elnöke. Nemes Imre elmondta, hogy az esetről értesítik a külföldi felvásárlókat. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a Magyarországon kapható sertéshús és az abból készült élelmiszerek biztonságosak. Kínai múzeumban mutatkoznak be a Szép Művészeti Múzeum remek művei. A dél-kínai Szentcsenben nyílt Mesterek Birodalma című tárlaton a budapesti gyűjteményből válogatott mintegy 70 művel találkozhat a közönség. A szeptember elejéig látogatható kiállítás az európai művészet középkortól a 20. századig terjedő időszakáról ad átfogó képet. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. A Szent Anna település közelében egy erdei munkásra rontott rá egy barna medve. A 37 éves férfit válsérüléssel vitték kórházba. A Tátrai Nemzeti Park azt javasolja a környéken kirándulóknak, hogy a nehezen megközelíthető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen különösen óvatosan közlekedjenek. Változik a 2B és az 51A villamosok közlekedése a júniusi hétvégéken, közölte a BKK. A Mester utcai felújítások miatt a 2B villamos rövidített útvonalon Pesterzsébet, Pacsirtatelep és a Mester utca Könyves-Kálmán körút között jár, az 51A villamos pedig egyáltalán nem közlekedik ezeken a napokon. A társaság az 51-es pótlóbusz, a 23-as villamos, valamint a 223E és a 224-es autóbuszok igénybevételét javasolja. Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Napközben 24-29 fok valószínű, hasonlóan többnyire napos, kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is. Csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futó záporok.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Szabó Ervin könyvtár kávézója eredetileg istálló volt. A könyvtár 1931-ben a Wendheim család egykori palotájában nyitotta meg a kapuit. Az elegáns épület korábban neoreneszánsz lakóház volt. A ház a szászországi Meining Arthur építész tervei alapján készült, és 1889-ben nyitotta meg kapuit. Wendheim, Frigyes és családja pedig csak alkalmanként pesti látogatásaik idején használta azt. 1927-ben a gróf halála után az örökösök úgy döntöttek, a fényűző épületet a fővárosnak ajándékozzák. A könyvtár 2001-ben nyerte el mai végleges alakját. A megnyitás óta két nagyobb épülettel is bővítették.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri Híd társai, azaz az ártérben található vasbetonhidak úgynevezett előretolásos technológiával készültek. Ez azt jelenti, hogy az elemeket a híd egyik végén, azonos helyen, egy gyártópadon építik meg, és amikor elkészültek, előre tolják a híd túlsó vége felé teflonborítású lapokon. A módszer legnagyobb előnye az időtakarékosság. A Szentendrei sziget felett átívelő híd esetében mindezt egy 2000 méter sugarú íves vonalvezetéssel kellett megoldani. A Szentendrei Duna ágon a két pályarészt 3-3, egyenként nagyjából 100 méteres darabban juttatták a helyére, ezeket azonban már hajóval vitték oda. Miután az első elem a végleges helyére került, a tapasztalt lehajlások alapján tervezték és gyártották le az újabb elemeket, hogy a kívánt pálya alakot elérjék. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd egy háromnyílású, felsőpályás, négy támaszú, rácsos gerenda híd, mely a Boráros tér és a Goldman-György tér között ível át a Dunán. A medernyílásokhoz mindkét oldalon feljáró hidak csatlakoznak, ezekkel együtt a teljes híd hossza meghaladja a fél kilométert. Pesten eredetileg egy ötnyílású szerkezet állt, de ezt erős korrodáltsága és a Boráros tér 1979-80-as teljes átépítése érdekében lebontották. Helyére pedig egy új felüljáró került, ami már háromnyílású. A felújítás során szűntek meg a különálló kerékpársávok a hídpályán, ezáltal az úttest szélessége 20,4 méter lett, beleértve a villamospályákat is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferenc József híd, későbbi nevén Szabadság híd, eredetileg zöld színű volt, de miután a II. Világháborúban felrobbantották és a felújítást követően nem állt rendelkezésre ez a szín, egy ideig szürkében pompázott. Eredeti színezetét 1984-ben nyerte vissza, amikor egy felújítás során elbontották a teljes pályaszerkezetet, és helyébe vasbeton pálya elemeket építettek. A Fővám tér és a Gellért tér között nyújtózó építmény legutóbbi nagy felújítása 2007-ben kezdődött el. A 21 hónapig tartó munkálatok során megerősítették az acélszerkezetet és a vasbetonpályákat, kijavították a pilléreket és a hídfőket, átépítették az út- és villamospályát, valamint a járdát, rekonstruálták a műemlékeket és díszvilágítást is kapott Budapest legrövidebb hídja.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A Zeneakadémia június 7-én kiköltözik a Liszt térre. Mindenkit várunk a Liszt piknikre, ahol reggeltől estig szól a klasszikus, a népzene és a jazz. Ezen a napon 20% kedvezménnyel vásárolhat koncertjegyet, és az elsők között csaphat le a Zeneakadémia új őszi bérleteire. Találkozzunk június 7-én a Liszt Ferenc téren. Szóljon rólunk és velünk a zene!
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékony idő lesz, megkezdődött az uniós csatlakozás előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Azbeszt szennyezés miatt két területet is lezártak Szombathely térségében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről tegnap sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Az első EU-ukrán kormányközi konferencia június 15-én lesz Luxemburgban. Napokon belül felszámolják az afrikai sertéspest és fertőzéssel érintett vállalói házi sertésállományt. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint az összes állatot megvizsgálják, tájékoztatott a Nébih elnöke. Nemes Imre elmondta, hogy az esetről értesítik a külföldi felvásárlókat, és hangsúlyozta, hogy a Magyarországon kapható sertéshús biztonságos. Holnaptól Vasban és Zalában megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, az ország több részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkentéséhez, így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. A Szent Anna település közelében egy erdei munkásra rontott rá egy barna medve. A 37 éves férfit válsérüléssel vitték kórházba. A Tátrai Nemzeti Park azt javasolja, hogy a környéken kirándulók a nehezen megközelíthető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen különösen óvatosan közlekedjenek. Azbeszt szennyezés miatt két területet zárt le a Gyéssev Szombathely térségében. A vasúttársaság holnap reggeltől lezárja a Szombathely Szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, és arra kéri az ott parkolókat, hogy mielőbb hagyják el a területet. Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót is. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. A vasúttársaság vizsgálja, hogyan lehet a lehető leggyorsabban mentesíteni a szennyezett területeket. Változik a 2B és az 51A villamosok közlekedése a júniusi hétvégéken, közölte a BKK. A Mester utcai felújítások miatt a 2B villamos rövidített útvonalon Pesterzsébet, Pacsirtatelep és a Mester utca Könyves-Kálmán körút között jár, az 51A villamos pedig egyáltalán nem közlekedik ezeken a napokon. A társaság az 51-es pótlóbusz, a 23-as villamos, valamint a 223E és a 224-es autóbuszok igénybevételét javasolja. Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak, napközben 24-29 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bosnyák téren forgatták 1981-ben Mihályfi Sándor a Piac című tévéfilmjének külső felvételeit. A film a szocializmus felszíne alatt működő gazdasági maffia világát mutatja be. Az alkotás már a próbavetítéseken nagy feltűnést keltett. A szereplők között megtaláljuk Őze Lajost, Ószabó Jánost és Szirtes Ágit is. Az érzékeny téma és az ábrázolásmód miatt bemutatását egy éven át késleltették. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Egy grandiózus nyitókoncert a Margit-szigeti színházban Balázs Jánossal, Bácsi Schwarz Zoltánnal és a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral. Liszt, Bruch és Brahms kiváló előadókkal egy csodálatos arénában. Június 4-én. Margit-szigeti-színház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Kellemes koranyári idő lesz a hétvégén. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét. Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét, írt a közösségi oldalán az államfő. Sulyog Tamás szerint a köztársasági elnök és más független alkotmányos intézmények vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő. A Velencei Bizottság munkatársai várhatóan Budapestre érkeznek, hogy a helyszínen tájékozódjanak. Sulyog Tamás múlt héten fordult az Európai Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez, miután Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel, majd kilátásba helyezte, hogy az alaptörvény módosításával váltanák le. Péntektől Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Népih közölte, az ország többi részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkentéséhez. Így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Azbeszt szennyezés miatt két területet zár le a Gyéssev Szombathely térségében. A vasúttársaság péntek reggeltől lezárja a Szombathely szőlős megállóhely melletti P plusz R parkolót, és arra kéri az ott parkolókat, hogy mielőbb hagyják el a területet. A Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót is. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. A túlzott beépítések és lebetonozások veszélyeire figyelmeztetnek hazai kutatók. A szakértők szerint Magyarországon naponta akár 13 futballpályányi terület kerül ki a természetes körforgásból, miközben 1990 óta csaknem 22%-kal csökkent a mezőgazdasági területek nagysága. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a burkolt felszínek fokozzák a hőhullámok hatását, rontják a víz megtartó képességet és növelik az asszályok, valamint a villámárvizek kockázatát. A kutatók a meglévő épületek jobb hasznosítását, a barnamezős fejlesztések előtérbe helyezését és a talajvédelmi szabályok szigorítását sürgetik. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angelesbe induló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A balesetben több földi dolgozó megsérült. A járatot üzemeltető Lufthansa vizsgálja a baleset okait. Pinteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes, koranyári idő lesz a hétvégén is.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Cinkota, Mátyásföld, Rákosszent Mihály és Sashalom nagyközségeket, továbbá Csömörtől Szabadságtelepet 1950. január 1-jével csatolták Budapesthez, majd ezek egyesítésével hozták létre a 16. kerületet. A feljegyzések szerint már a kőkorszaktól fogva éltek itt emberek. A kerület egyik nevezetessége a Mátyásföldön 1916-ban épült első állandó repülőtér Budapest térségében. A Mátyásföld városrész neve onnan ered, hogy itt volt egykor Mátyás királynak az egyik Pest környéki vadaskertje.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért gyógyfürdő Budapest egyik nevezetes gyógyfürdője, épülete a magyarországi szecesszió kiemelkedő alkotása. A Szabadsághíd Budai híd főjénél épült fürdőhelyén a feltörő víz által alkotott iszapos mélyedés terült el. A természetes víz átlagosan 46 Celsius fokos, és meleg forrása már az Árpádok korában és a török időkben nagy, nyílt medencéjű fürdőt működtetett. Második András a pestis elleni védekezés céljából kórházat állítatott a gyógyerejű források fölé. Gyógyvizét legalább 8-féle megbetegedés kezelésére tartják hatásosnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Hősök terén, a millenniumi emlékmű helyén korábban egy Ybl Miklós által tervezett ivókút állt. A hévizes kutat a bányamérnök Zsigmondy Vilmos kezdte fúrni 1868-ban. A víz 970 méter mélyről érkezett a felszínre. A kút fölé épült az úgynevezett gloriett, egy hatszögletű fedett terasz, aminek a közepén egy 24 méter magas zászlótartó rúd állt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes koranyári idő lesz a hétvégén. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét. Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét, írt a közösségi oldalán az államfő. Sulyog Tamás szerint a köztársasági elnök és más független alkotmányos intézmények vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő. A Velencei Bizottság munkatársai várhatóan Budapestre érkeznek, hogy a helyszínen tájékozódjanak. Sulyog Tamás múlt héten fordult az Európai Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületéhez, miután Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel, majd kilátásba helyezte, hogy az alaptörvény módosításával váltanák le. Péntektől Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, az ország többi részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkentéséhez. Így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Azbeszt szennyezés miatt két területet zár le a Gyéssev Szombathely térségében. A vasúttársaság péntek reggeltől lezárja a Szombathely szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, és arra kéri az ott parkolókat, hogy mielőbb hagyják el a területet. A Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót is. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. A túlzott beépítések és lebetonozások veszélyeire figyelmeztetnek hazai kutatók. A szakértők szerint Magyarországon naponta akár 13 futballpályányi terület kerül ki a természetes körforgásból, miközben 1990 óta csaknem 22%-kal csökkent a mezőgazdasági területek nagysága. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a burkolt felszínek fokozzák a hőhullámok hatását, rontják a víz megtartó képességet és növelik az asszályok, valamint a villámárvizek kockázatát. A kutatók a meglévő épületek jobb hasznosítását, a barnamezős fejlesztések előtérbe helyezését és a talajvédelmi szabályok szigorítását sürgetik. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angelesbe induló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A balesetben több földi dolgozó megsérült. A járatot üzemeltető Lufthansa vizsgálja a baleset okait. Pinteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes, koranyári idő lesz a hétvégén is.
0: Az NTI híreit hallották.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest neve számos érdekességet rejt magában. A budai oldal etimológiája egyszerűbb, mert a hagyomány szerint Attila király testvére volt Buda. Róla kapta a nevét a Duna folyás irány szerinti jobb partján létrejött település. A Pest szó érdekesebb, hiszen angolul és németül is himlőt, járványt jelent, de ez csak a véletlen hozta így. Ha a pesti oldalról 100 évvel ezelőtti időkben átnéztek a Gellért hegy oldalára, mit láttak az akkori pestiek? A pálos barlang nyílását. A legvalószínűbb feltételezés szerint a Pest a régi magyarban kemencét jelent, szláv nyelveken pedig barlangot. Innen kaphatta hát nevét Pest. Ahogy Budát, a város német lakói Offennek, kemencének hívták, a Gellért hegy ásító kemence szája okán.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.